legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.
1: Össze.

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MT-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartó

0: órák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyedévet meghaladóan kint ragad. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila hangsúlyozta, a cél közös, mégpedig a jelenlegi lakásállomány bővítése és a minél komfortosabb lakások elérhetővé tétele a fiatalok körében. Tavaly nyáron az egész országot megrázta a tragédia. Eltűntként kerestek egy csecsemőt, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A gyilkosságot beismerő nő ügyében a Tolna vármegyei főügyészség fegyházbüntetést és további letartóztatást indítványozott. A Tolna vármegyei főügyészség többszörösen minősülő emberülés büntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölt az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg am Zeeben megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.
2: Let me tell you.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek július 16-án csütörtökön reggel. Remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat, és természetesen balesetmentes közlekedést kívánok nektek. Ha pedig már vagy még a munkában vagytok, akkor jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig. Egyébként odakint a stúdió hőmérő 24,5 fokot mutat, rettenetesen meleg lesz ma is, és holnap is, még a vagy a lehűlés előtt, mert hogy egy hideg front érkezik, de hát tudjátok, hogy ezek a lehűlések ilyenkor nyáron ezek néhány fokot jelentenek, és általában egy icipicit talán felfrissülnek a reggelek, de a nappalok azok pont ugyanolyan melegek szoktak lenni, de erről majd mindjárt részletesebben beszélek nektek. És akkor nézzünk néhány érdekességet, illetve közérdekű információt. Aki nem értesült volna róla, július 15-én rendkívüli testületi ülést tartott Paksváros képviselő testülete, és igazából az egyik ilyen nagyobb volumenű, vagy nagyobb port kavart kérdés az alpolgármesteri illetményeknek a csökkentése volt. Ugye ez nem is most kevert nagy port, hanem igazából akkor, amikor az országgyűlés a polgármesterek fizetésének a csökkentését elfogadta, és igazából ehhez kellett igazítani az alpolgármesterek fizetését is, hiszen jogszabály szerint a polgármesterek fizetésével arányosan, ugye, vagy ahhoz aránylik az alpolgármesterek fizetése. Ez volt az egyik fontos döntés, amit meghoztak, a másik pedig közbeszerzési eljárásokat írtak ki, többek között, ami szerintem nagy öröm, hogy megindulhat a CT berendezés beszerzése a Paksi Gyógyászati Központban, úgyhogy ez szerintem egy örömhír. És akkor egy másik érdekességet is megosztanék veletek, mert hogy pénteken a délutáni óráktól kezdve érdemes lesz majd az Eget kémlelnünk, méghozzá azért, mert egy érdekes együttállásra kerül sor, méghozzá a Hold és a Vénusz fognak együttállni. Ha délután 15 óra 30 perc körül keresnénk őket, a déli égen nagyjából 50 fokos magasságban lesz, a 13,5%-os megvilágítottságú hold sarló, és ekkora holdtól balra magasabban nagyjából 2 fok látszólagos távolságra fog elhelyezkedni a Vénusz, szóval akik szeretik a csillagászatot, azoknak a figyelmébe ajánlom ezt a csillagászati érdekességet. És akkor nézzük, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon. Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Számottevő csapadék nem valószínű, megélénkülhet az északi-északnyugati szél. Hajnalban 20-27 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát ugye, ahogy azt az imént említettem, itt 24,5 fokot mutat már most a hőmérő, tehát biztos vagyok benne, hogy itt is rettenetesen meleg lesz a nap folyamán. És pénteken éri el a csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk, zápor zivatar már néhol reggel is előfordulhat, északnyugaton délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 31 és 37 fok között alakul, ami egyébként a mai napon is várható, a 30 fok fölé megy természetesen a hőmérséklet, ha ezt nem mondtam volna, már a ilyen nagyjából 30-31 fokot prognosztizálnak az időkép előrejelzése szerint. Egyébként csökken a pollen terhelés, remélem, hogy ezt azok is érzik, akik allergiásak. Bízom benne, hogy nekik is könnyebb ezáltal egy picit. És akkor nézzük, hogy kikre számíthatunk a ma reggel folyamán. Nos, igazán bearanyozzuk ma a reggelt, ugyanis Koller Kristóf és Juhász István érkeznek, akik Montreálban 2 aranyérmet is nyertek a montreáli kajakkenu világkupán, és érkezik velük edzőjük Bedecs Ferenc is. A montreáli világkupáról fogunk beszélgetni. Aztán a Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezői is érkeznek hozzám, mert hogy július 23-án, jövő héten csütörtökön indul a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. Szóval érdemes lesz minket hallgatni, és ha már itt tartunk, akkor a Gerjeni Dunarok motoros találkozóra érdemes lesz jegyet venni, illetve akár bérletet is, mert hogy ugye több napos a rendezvény, tehát vagy napi jeggyel, vagy pedig bérlettel lehet bemenni. Nagyon jó kis zenekarok lesznek, de ezt majd a szervezők maguk fogják elmondani. Ezen kívül Pálfi Kati kolléganőm jó voltából tudósításokat is hozok, illetve lesznek még közérdekű információk, szóval érdemes lesz minket hallgatni a ma reggel folyamán is. Egyébként ezen kívül hozom majd még a jó zenéket, többek között a következő percekben egy nagyon ismert Heaven Street 7 dalt hallhattok. Ha már összeállt a Heaven Street 7 és újra koncerteznek, akkor most az Utazás a kegyetlenbe című dalukat fogom játszani, aminek figyeljétek meg a szövegét, szerintem szenzációs. Ennyit a ma reggeli várhatóságokról. Köszi, hogy velem tartotok a mikrofonnál egészen 9:30-ig, Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem is, ébredjetek velem!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő július 16-án csütörtökön reggel, amikor is a Walter nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig, ezúton is köszöntjük őket névnapjuk alkalmából, és ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el majd felköszönteni, de természetesen ne felejtkezzetek meg a születésnaposokról sem, ha egy mód van rá, és mindenkinek szép napot és jó rádiózást kívánok, nem csak a szülinaposok, névnaposoknak, hanem természetesen azoknak is, akik már ilyen korai órán minket hallgatnak, mert hogy még alig múlt el 6:45, és ti már itt vagytok velünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. És akkor egy újabb ilyen közérdekű információval folytatnám, mert hogy fehér gólya csapatokkal találkozhatunk országszerte júliusban és augusztusban, és bizony az élő környezetért felelős minisztérium felhívja a figyelmet, hogy ezek a madarak nem szorulnak segítségre. Záró szakaszához érkezett a hazai fehér gólya állomány idei költési szezonja. Július második felére a fiókák többsége már elhagyja a fészket, és kisebb-nagyobb csapatokat alkotva táplálkoznak, pihennek országszerte. Amikor a madarak ezt a száraz kopár területen teszik, sokan aggódnak értük, és a mentésüket, etetésüket és itatásukat is kérik. Az élő környezetért felelős minisztérium azonban megnyugtatja a lakosságot, hogy ezek a gólyák egyáltalán nincsenek bajban, nem szorulnak segítségre. A fehér gólya talajon táplálkozó madár, ragadozó életmódot folytatva főleg rovarokat, de gerinceseket is fogyaszt. A közvélekedéssel szemben zsákmányának csak kicsi vagy éppen elenyésző részét teszik ki a békák és a halak, a fehér gólya alapvetően a gyepeken keresgél, és miért áldogálnak kópár táplálkozása alkalmatlan területen, teszitek fel a kérdést? Ennek több oka is lehet. Egyrészt a kópár részek jól beláthatóak, és a szörmés ragadozók nehezebben közelítik meg a csapatot, az egyes madarakat. A kópárosok további előnye, hogy gyorsan felmelegszenek, a felemelkedő meleg levegő pedig energiatakarékos felemelkedést, felkörözést kínál ezeknek a nagy testű madaraknak. A harmadik ok lehet a higiéniai viselkedés, a kopár talajról visszavert napsugárzás, a madarakat alulról is érő hőtükör jó lehetőséget kínál a napfürdőzésre, ami lekábítja, elpusztítja a gólyákon, különösen a hónapokig a fészekben fejlődő fiatalokon hihetetlen tömegben elszaporodó külső élősködőket, például toltetveket. És hát ahogy azt említettem az imént, ugye kell-e vagy szabad etetni, itatni, gondozni őket? Nem. Ezt nem csak szükségtelen, de veszélyes is lenne a gólyákra nézve. A röpképes madarak oda mennek, ahova akarnak, ha valahol nem érzik jól magukat, akkor egyszerűen odébb állnak. A mesterséges etetés hatására azonban a fehér gólyákra is a vízi madaraknál jelentkező ellustulás és hozzászokás alakulna ki, azaz felhagynának a természetes táplálkozással és viselkedéssel. Utóbbi kapcsán az egyik legfontosabb tiltó szempont, hogy hosszú távú vonulóként a Közel-Kelet és Afrika kevésbé madárbarát, inkább madárvadász országaiban az ember közelségének keresése a lelövésük kockázatát növelni. Nos igen, egyébként Orbán Zoltán, aki korábban a Madártani Egyesületnek volt a vezetője, ugye ő lett most az élő környezetért felelős minisztériumnak a sajtó szóvívője, és hát ő nekünk egyszer adásban is elmondta, hogy ha belegondolunk abba, hogy ha elmegyünk egy óvoda előtt, akkor sem dobálunk be például cukorkákat a gyerekeknek, most pont igen így kell gondolkodni a madarak tekintetében is, tehát ők megeszik, meg megkeresik a saját élelmüket nyáron, és egyébként pedig nem kell etetni, hiszen ez a természetes ösztöneiket egyébként lecsökkenteni. Szóval ennyit a madáretetésről, illetve a gyülekező fehér gólya csapatokról. Most ismét zenével folytatjuk. A zene után majd Robi hozza a híreket, a hírek után pedig jövök vissza a programajánlóval. Tartsatok velem továbbra is, addig is jó ébredezést kívánok mindenkinek!

Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Levike

A 90-es években elkezdődött egy zenei és életstílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Megtartotta júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az első napi rendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
2: Hét egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását. És ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek, alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
1: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is, ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
2: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
1: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Amzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencialegia selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban akkor hozom a program ajánlót, ahogy ígértem, és mindjárt július 22-ével kezdődik, és ha már a Hold és a Vénusz együttállásáról beszéltem a ma reggel folyamán, amire holnap fog sor kerülni 3:30 magasságában az égbolton, akkor itt van a Mesél az ég utazó planetárium gyerekeknek Tolnán, ami július 22-én szerdán 16 órakor érkezik, és 7-től 12 éves gyerekeknek szánják. A helyszín a Tolnai Művelődési Központ Lovarda épülete. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0630 960 87 72-es telefonszámon, avagy a kultúra@tolna.hu oldalon, illetve e-mail címen, vagy pedig a Facebookon lehetséges. Július 23-án Kalocsán pontparti lesz azok számára, akik éppen azt várják majd aznap, hogy hogyan is alakulnak a ponthatárok, a felvételi ponthatárok az egyetemeken. Ez a Kalocsai Kulturális Központ udvarán majd este 7 órakor fog kezdődni. Aztán július 24-én, tudjátok, Pakson Holdfénymozi lesz, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik, de ez már sajnos betelt, azoknak mondom, hogy sajnos, akik most, esetleg most értesülnének róla, viszont biztos, hogy lesz majd még ilyen alkalom, méghozzá nem is akárhol, Szálkán kerül majd sor Holdfénymozira, méghozzá a tó mellett augusztus, ha jól emlékszem, 2-án és 8-án, hogyha ez a kettő dátum nem elsőjén, várjatok egy pillanat, nézem, hogy mikor is van. Szerintem ez szombati napra fog esni, tehát akkor 1-én, augusztus 1-én és 8-án, úgyhogy érdemes lehet megkeresni a Facebookon az erről szóló eseményt is, hiszen Holdfénymozi név alatt több esemény is fut, nem csak ez a paksi, tudjátok, már volt Domboriban is, előtte volt már Szekszárdon is kettő, még a szálkai esemény, ami előttünk van, ahogy a Csillag Balázs, a szervező elmondta nekünk, illetve lesz majd még ősszel egy meglepetés helyszín is, amiről még akkor nem beszélt, amikor beszélgettünk. Aztán a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó is itt van már a nyakunkon, a jövő héten kezdődik, 23-ától 25-éig tart, és ma reggel érkeznek hozzám a szervezők, úgyhogy velük fogunk beszélgetni arról, hogy milyen programokkal, milyen koncertekkel és milyen egyéb programokkal várják majd azokat, akik szeretik a rockzenét. Aztán júliusban is folytatódik a Kenuzgatom, méghozzá legközelebbi az éppen 18-án lesz, Bölcske és Paks között eveznek majd azok, akik vállalkoznak rá. Jelentkezni a 0620-299-2150-es telefonszámon, vagy a kenuzgatom@gmail.com-on lehetséges. Minimum 8 fő, maximum 25 fővel megy, illetve indul el a túra. A jelentkezési határidő ugyan már lejárt, de ettől függetlenül azért szerintem próbálkozzatok meg, hát ha befértek még. És akkor augusztus 1-ével folytatjuk, amikor is Nagy Ervin és Borbély Alexandra, egy színész, politikus színész házaspár fognak Kalocsán fellépni. Egy Életünk címmel életrajzi stand-up estjük érkezik Kalocsára, 20 óra 30 perckor az Érsekkert szabadtéri színpadára, és augusztus 8-án pedig szintén Kalocsán a Művelődési Központ udvarán Udvari Riffek. Ezzel a címmel 3 zenekar fog fellépni, többek között az a Dunarok Akusztik is, akinek a gitárosa egy 19 éves fiatal srác, remélhetőleg a Dunarok motoros, Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezőivel együtt ma reggel érkezik hozzánk, úgyhogy lehet, hogy majd erről is kérdezem egy picit. Augusztus 8-án a Művészetek Házában Szekszárdon nyílik egy kiállítás, Bencsik János kiállítás, a Divina Komédia címe, vagyis isteni színjáték, ugye Dante isteni színjátékáról elnevezvén, és augusztus 11-én pedig a Jövőnk a Hagyomány címmel a Bölcskei Rákóczi Filmszínházban a Fitos Dezső társulat lép majd fel 18 órakor. Ők már voltak itt nálunk Pakson is, akkor nagyon tetszett a közönségnek az előadásuk, úgyhogy ha valaki szereti a néptáncot, akkor Utsuneki bölcskén a helye, tehát még egyszer mondom az időpontot, augusztus 11-én 18 órakor. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, és ha bármelyikre elmennétek, akkor természetesen jó szórakozást kívánok hozzá!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A rendszeresen visszatérő Pax FM slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like a Prayer feldolgozását Josh Favas-tól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milky-vel, ez a Just the Way You Are. Hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Pax FM hivatalos slágerlistáját.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: És most közlekedj velünk!
1: Mielőtt átadom Robinak a szót, előtte ránézünk az útinform információira és arra, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, az útinform szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni a vételkörzet útjain, és azon kívül sem olyan területen, ahol vélhetően érinti, vagy ami vélhetően érinti azokat, akik a vételkörzetben közlekednek. Viszont van néhány olyan útépítés, ami érdekes lehet a számotokra. Többek között az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt, a Budapest felé vezető oldalon pedig szintén az M6-os autópályán a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot lezárták, híd és áterez javítás miatt, úgyhogy mind a két oldalon tehát lehet útszűkületre számítani, óvatosan vezessetek, tehát ne menjetek olyan gyorsan, mint ahogy megszoktátok, vagy legalábbis ott azért a környékén lassítsatok le, és figyeljétek az útjelző táblákat. Aztán a 6-os főúton Pécsett a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat, és a túlparton, az 51-es főúton, Szalkszentmárton közelében a 63-as kilométernél felmarják és újra aszfaltozzák a burkolatot. 7-től 14 óráig a félútpályát lezárják, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, Érsekcsanád belterületén a 151-es kilométernél építési munkák miatt vezettek be félpályás útlezárást, és Baja északi határában a 153-as és a 156-os kilométer között karbantartási munkákat végeznek. Reggel 7:30 és 15 óra között több szakaszon zárják le a fél útpályát, és jelzőrök irányítják majd a forgalmat. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták, Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, és ezért szintén lezárták a fél útpályát, és az 53-as főúton Soltvadkert és Tompa között az útmenti növényzetet kaszálják, 7 órától 14 óráig mozgó munkagép foglalja le a fél útpályát. Ennyit az útinformról, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek. Arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, a klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolta döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős

0: turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányú sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és közösen erősítsék a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai vonzerejét. Hozzátették, a különböző településekre szervezett találkozók kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a térség értékei még jobban összekapcsolódjanak, és a fenntartható turizmus a mindennapi fejlesztések részévé váljon. Szolnoki Péter emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvénysorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnok Grászt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők. Több riasztást is kaptak a tűzoltók kedden Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a vármegye tűzoltóinak, két alkalommal a meggyújtott háztartási hulladékról terjedtek át a lángok a kiszáradt aljnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz aljnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a Szekszárd és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közút menti fásításokban, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsora. Élesztő.
1: 7 óra 8 perckor folytatódik az élesztő. Köszi, hogy velem tartotok. És ahogy azt ma már mondtam, a mai napon a Walter nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is köszöntünk, Isten éltesse őket sokáig névnapjuk alkalmából. És ahogy ígértem, Páfi Kati kolléganőm jó voltából egy kis helyi hírt is hozok, ugyanis Dunaföldváron már 10 éve, hogy létezik egy környezetvédelmi egyesület, mégpedig az Azt a Keservit Értékkör Egyesület, melynek életre hívója, vezetője Ferenczi Zsolt. A szervezet évtizedes fennállása alatt igen aktívan részt vesz a környezet védelmében, legismertebb tevékenységük az évente megrendezésre kerülő nagy szemétszület, de a környezetvédelmet ma már összefűzik a sporttal és a művészettel is. Hulladék szobraik Dunaföldváron városszerte megtalálhatóak, a PET kupán 2015-ben környezetvédelmi külön díjat kaptak, 2017-ben a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról hoztak el külön díjat, és 2019-ben Dunaföldvár kultúrájáért elismerésben részesültek. A fiatalok szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektetnek, ők a jövő táptalaja. Ferenczi Zsolt alapítóval Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett az Azt a Keservit létrehozásáról és tevékenységeik részleteiről, úgyhogy a következő percekben ezt a beszélgetést hallhatjátok.
2: Immáron 10 éve, július 17-én az én születésnapom lesz 10 éves. Az egyesület, de maga a formáció, tehát a csapat az viszont már 12 éves. Tehát 2 évig kalózkodva nyomtuk, aztán úgy gondoltuk, hogy sokkal könnyebb előre jutni, ha hivatalos szervezet vagyunk, és így megalakult az egyesület.
3: Milyen apropóból jöttetek anno létre?
2: Hát ez hosszú. Én előtte pár évvel áthajóztam az Atlanti-óceánon. És én ott, amikor azt gondoltam, hogy reggelre már a cápák csipkedik a húsomat, akkor én megfogadtam, hogyha én ezt túlélem, akkor valamit teszek a környezetvédelemért. És innentől indult az egész történet. Én igazából ezzel hálálom meg, hogy életben maradtam, mert azért elég nehéz volt a helyzet ott, de láttam azt a rengeteg szemetet, tehát mikor az Atlanti-óceán közepén látod a konténernyi szemétszigeteket úszkálni, meg hát ugye veszélyes is, mert a hajó is, mikor éjszaka suhantunk, akkor egy csomószor az a veszély fennállt, hogy ráfutunk egy leesett konténerre, egy felborult csónakra, egy bármire, és az ugye rögtön a hajónak annyi. Tehát igazából a lényeg az, hogy amikor én láttam a saját szememmel, hogy több ezer kilométerre a partoktól is úsznak a szemetek, akkor én gondoltam, hogy ez volt az ígéretem, hogyha én itt megmaradok, ami sokszor nem úgy nézett ki, akkor aktívan nekiállok környezetet védeni. Előtte is szívem ügye volt, de akkor utána jött ez.
3: És társakra találtál.
2: Így van, az örült hamar talált több örültet, úgyhogy szépen elkezdtünk gyülekezni. Először 5-en voltunk, 6-an voltunk, persze így a 10 év alatt azért voltak cserék, meg elhullások, úgymond. De ez nagyon fontos, hogy tehát akinek nem szívügyez, és nem úgy gondolja, tehát egy csomó ember úgy jött az Azt a Keservitbe, hogy ez menő dolog, ez tök jó, de maga a sötét oldalt azt nem mindenki viselte el, tehát mikor térdig mész a mocsokba, a dögök között, a rothadó mindenféle között szedni össze szelektíve a hulladékot, tehát azért így az évek alatt jó páran kihullottak, de hát őnek ez volt a sorsuk, viszont a hála jó égnek egyre fiatalabbak jönnek, egyre újabbak jönnek, mindig csatlakoznak hozzánk, szóval a hivatalos taglétszámunk az azt hiszem most is 24 ember, plusz azok, akik ugye csatlakozni szeretnének, de hát ezeknek feltételei vannak nálunk.
3: Tehát akkor nagyon komolyan gondoljátok, ugye most már több mint 10 éve, és az, hogy komolyan gondoljátok, az azt is mutatja, hogy nem csak különböző idézőjelbe téve akciókat szerveztek, hanem szobrokat építetek, előadásokat tartotok. Mesélj erről, hogy alakult ez ki tulajdonképpen, hogy kifele is próbáljátok a szemléletet formálni.
2: Hát elsősorban úgy, hogy amikor elkezdtük, tehát ez nagyon fontos, hogy annak idején a PET kupára mentünk véletlenül el. Elmentem egy hajókiállításra, és ott összekavarodtam a Méderáron barátommal, akinek az apukájával jöttem át az óceánon, és ő mondta, hogy figyelj, menj oda a PET kupásokhoz, ők hasonlóan örültek, mint te. És oda mentem, és be is neveztem a PET kupára a csapatot, akkor gondolkoztunk, mi legyen a csapatneve, úgy jött az Azt a Keservit. Tehát így az egész így vonzotta magával. Lényegében úgy indult az egész, hogy elkezdtük szedni a szemetet. És rájöttem, hogy maga az, hogy szemétszedésre invitálod az embereket, arra senki nem fog eljönni, a nagy része. Én úgy gondoltam, hogy mindenképp tegyünk mellé egy kis egy kis pluszt, legyen jó kaja, tehát nálunk, aki szemétszedésre jön, az kap reggeli tornát, kap egy kiadós reggelit, kap utána, amikor megjött ebédet, általában nálunk vaddisznó gulyás van, vagy vaddisznó pörkölt, és utána még koncertek, buli, tehát úgy szerettem volna, hogy összevonni, kicsit vonzóbb legyen szemetet szedni. Nálunk például ezek a szabályok, tehát aki hozzánk jön, pohara, tányérja legyen saját, kanala legyen. Tehát mi adunk neki papírtányért, papír vagy fakanalat, meg ilyeneket, de nálunk azt a cikitányérnak hívják, tehát akinek nincs saját csajkája, tányérja, pohara, fontos, hogy ne termeljünk hulladékot. És innen jött, hogy valami szórakoztató dolog is kell az mellé, hogy szemetet szedünk. És ebből úgy egyenes ágon ment, hogy legyen egy kis koncert, legyen zene, legyen kreativitás benne, legyen sport, és így jött az, hogy a sport, a művészet így belekeveredett az asztakeserődbe, és innen indult maga a hulladékszobrászat is. Ez a szobor, ez díjat is nyert, a Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert, utána még több is díjat nyert, de onnantól meg elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, ennyi szemét van itt, akkor elkezdünk belőle építkezni. És immáron, hát nem is tudom, hogy hányadik szobor van készen, nagy szobrokból azt hiszem 41, a kis szobrokból meg több ezer.
3: Hol lehet ezeket látni? Tehát a telephelyeteken vannak ezek?
2: Hát a bázison nálunk a telephelyen nagyon sok van, most viszonylag, kicsik is, nagyok is, de már szanaszét, tehát már van Lengyelországban, van Svájcban, van Spanyolországban, Budapesten, Gödöllőn, tehát igazából szétszórtuk már a szobrok nagy részét. Volt a BMW-n, természetesen megmondom őszintén, van amelyik nagy cégeknek lett, tehát dolgoztunk együtt a Heinekennel, a Hankokkal, a Greenpeace-szel, a Spárral, tehát ilyen nagyobb cégekkel dolgoztunk együtt, és ők ugye rendeltek tőlünk szobrokat, megbeszéltük, bérbeadtuk, eladtuk.
3: Nagyon felpörgött ez a dolog, én úgy látom. Nagyon aktívak is vagytok, nyilván ehhez az is kell, a tudatosság mellett.
2: Pontosan. Igazából az van, hogy a másik nagyon fontos, tehát a tudatosság, a gyerekek. Tehát a gyerekek, főleg mióta nekem is van egy fiam, azóta olyan szinten prioritást élvez az egész. És ez az életcélom. Én amikor kapok egy ilyen rajzot tőlük valami, az többet ér, mint akármilyen majom kitüntetés, vagy bármit. Amíg a gyerekek azt mondják, hogy király vagy, addig a legnagyobb királyok vagyunk. Szóval mi nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, meg ők a jövő. Tehát ha ezt a bolygót valaki megmentheti, még azok nem mi vagyunk, mert az előző generáció az nagyon csúnyán elcseszett minden, maradjunk ennyibe, mert az elmúlt 50 évben lett itt minden a mínuszra víve, és ez az előző generáció hibája. Mi generációnk dolga előkészíteni a jövőbeni feladatokat, a gyerekeké, meg sajnos az övéké lesz maga az aktív, amikor már nekik felnőnek, tanulnak, stb., de ezt próbáljuk is átadni nekik mindig, hogy nem ott kezdődik a környezetvédelem, hogy lájkolom, hogy a jeges medvék kipusztulnak, meg lájkolok ezt, megosztok ezt, hanem ott kezdődik, hogy kulacsom van, ott kezdődik, hogy szelektíven szedek, a kis apró dolgoknál kezdődnek a csodák, hanem mindent újra kell hasznosítani, megfelelően kell fogyasztani.
3: A helyszín az hol van Dunaföldváron, ahol tulajdonképpen ezeket a programokat szervezitek, és ahova próbáljátok oda szokatni az embereket, gondolom azért is, mert ott a legkönnyebb ugye a tudatosságot velük valahogy formálni.
2: Hát igen, ez Dunaföldváron van, lényegében a Dunaföldvári Dunapartnak a legészakibb része, tehát a mélyútba az ember lemegy, de ha jól tudom, a srácok már berakták a Google térképbe is, méghozzá Asztakeservit békebázis néven.
1: Ferenczi Zsolt, az Asztakeservit Egyesület vezetőjének és Páfi Kati kolléganőmnek a beszélgetését hallhattátok. Katinak nagyon szépen köszönjük a tudósítást, Zsoltéknak pedig ezúton is kívánunk jó és eredményes munkát, hiszen valóban az újrahasznosítás nagyon fontos a környezet védelmében, aki csak teheti, az hasznosítsa újra azokat a tárgyai dolgait, ami egyébként már úgy gondolja, hogy kidobásra érett, de lehet, hogy egy tök más funkcióban egyébként még használható lenne. A következő napokban, hetekben az Asztakeservit Egyesület egyébként workshopot szervez, de lesz például nyílt napjuk, ökotábor és őszi nagy szemétszedés, valamint jazzest is a szervezésükben. Dunaföldváron keressétek az Asztakeservit békebázist a Dunaparton. Most zenével megyünk tovább, egy jó kis Ed Sheeran, Avril Lavigne duett következik. Who can love you like me? Ez szól majd itt a Paks FM élesztőben, utána pedig hozok egy kis Majkát.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pont FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Bluival és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek! A mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MT-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartósan magas kamatkörnyezet, a kulcsfontosságú állami támogatások, mint a Széchenyi hitelprogram kamatainak megduplázódása, valamint a makrogazdasági lassulás együtt olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely különösen érzékenyen érinti az építőipart, a logisztikát és a kiskereskedelmet, tette hozzá. A jelentés szerint a vevők fele azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek lényegében a finanszírozást próbálják meg áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Bár a számlák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyedévet meghaladóan kint ragad. Megtartotta júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az első napi rendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
5: 7 egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását. És ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
4: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is, ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
5: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
4: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Négy gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0-ás végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjobb selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztők!

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ezt ígértem nektek, most bizony bearanyozzuk a reggelt, hiszen itt van velem a stúdióban Koller Kristóf, Juhász István, világbajnok és immáron kétszeres világkupa győztes kenusok és edzőjük Bedecs Ferenc. Sziasztok srácok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: No, hát ugye fantasztikusan sikerült a montreali világkupa nektek, hiszen két aranyéremmel tértetek haza. Először is ehhez gratulálok mindkettőtöknek, és hát az edzőnek is természetesen.
3: Köszönöm szépen.
1: És hát a montreali kollégina nem kímélt titeket, mert alig, hogy kiszálltatok leszálltatok a vízről, oda dugta az orrotok elé a mikrofont, és Kristóf, te azt mondtad, hogy erősen kezdtünk, aztán a középső két szezon próbáltunk egyenletesen nyugodtabban haladni, és az utolsó két szezon mindent beleadtunk, még a levegőért kapkodva gyakorlatilag. Ez tudatos stratégiátok volt? Kristóf.
2: Persze, egyébként mindig így építjük fel a pályát. Igazából az a... Úgy csináljuk a pályát általában, hogy az első százat mindig átbeszéljük ezt futam előtt, hogyha már század szóra is, de mindig elmondom a Pistének, hogy fogom csinálni. Az, hogy egy nagyon kemény rajtot nyomunk, az első 100 méter az élethalál, mindegy mi van. És akkor utána viszonylag élesen egy pár csapásból átállok egy ilyen jó erős, jó ritmus útazóra, és akkor 200-nál meg hoppolni szoktam, és onnantól együtt szépen tesszük bele az erőt, és indulunk meg.
1: És ez minden egyes futam előtt így van, vagy azért igazítjátok esetleg a mezőnyhöz is, Pisti?
3: Hát szerintem akármi van, ezt így szoktuk csinálni.
1: Ez így van.
3: Esetleg talán a szél befolyásolhatja az utazó erősségét, de egyébként most szembeszelekbe is ugyanolyan erős utazót mentünk, szóval azt sem mondanám.
1: A többi egység taktikáját ti szoktátok bedielemezni? Tehát hogy tudjátok, ismertétek például most azokat, akik benne voltak a döntőben?
4: Persze, tudjuk, ismerjük őket. Hát itt 500 párosban igazándiból nem nagyon van idő a taktikázásra. Nyilván egy picit, ahogy a Kristóf is mondta, bele kell utazni a pályába, hogy a végét kibír, de hát egy annyira kiélezett mezőny van, hogy gyakorlatilag nagy varázslás nincs, elindulsz és mész, nyomod, ahogy bírod.
1: Egyébként az angol nyelvű közvetítésben láttam, hogy a kínai hajó ugye nem volt, ezt így kiemelték, és az egyik erős spanyol hajó sem. Viszont azt is mondták, hogy a spanyol hajót, az olasz hajót, és ugye mellettük harmadikként titeket emeltek ki, fiúk, hogy érdemes a szemünket rajtatok tartanunk. Mennyire érzitek azt a nemzetközi kenus közegben, hogy tényezők lettetek?
2: Hát nem tudom, nem így gondolkodok azért, de hát nyilván most már úgy állunk oda a rajthoz, hogy mi tudjuk, hogy számolni kell velünk, tudjuk, hogy van esélyünk arra, hogy dobogóra élhessünk, de hát általában azért próbálom nem magamat terhelni, vagy nem terhelni magamat ezzel.
1: Bedi, te mennyire érzed az edzői közegben, hogy mondjuk így a szakmai figyelem rád hárul ez emiatt?
4: Hát nagyon sok jó egység van, egyébként az oroszok hiányoztak, még kínaiak voltak, csak ők B-döntőztek. Úgyhogy majdnem teljes mezőny volt a spanyoloktól, ők egy egységgel érkeztek, ugye a Magyarországról mind a kettő, mert ugye a ranglista pontszerzésben lehet egymástól pontokat rabolni, hogyha mind a két egységünk megelőzi most adott esetben például az olaszokat, akik közel álltak hozzánk az olimpiai ranglistán. Hát, egyébként viszonylag zárt közeg ez a kajakkenus élvonal, néha egy-egy új arc föltűnik, de a nemzetközi versenyeken, most ugye az idén már öt nemzetközi versenyen kell 3 világkupán, Európa-bajnokságon, világbajnokságon indulni, így hát ismerjük egymást.
1: Aha, értem. Pisti, ugye hát így elnézve a páros előtti pillanatokat, ugye te ilyen halállazának tűntél. Tehát így még rá is rugóztál egy kicsit ott a hajóban. Kristóf pedig mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen viking harcos, aki így a végső ütközet előtt van, és egy ilyen lemerevedett testtartással nézett előre, te meg ilyen tök lazának tűntél. Ez így volt, vagy csak jól titkolod az izgalmadat ilyenkor?
3: mindenképp próbálok nyugodt maradni a rajt előtt, és tényleg csak fókuszálni arra, hogy a rajt, meg utána az egész pálya az jól sikerüljön. Nem mondom, hogy teljesen izgulás nélkül állok be a rajtba, de próbálok nyugodt maradni.
1: És mindig te vagy a nyugodtabb?
3: Nem tudom.
2: Nem szoktuk ezt idején megbeszélni. Hát én rajt előtt én mindig meretten nézek bele a pályába, de
1: igen, te azért
2: így húzom be a fókuszt, hogy csak előre nézek, és csak a pályát nézem, és közben megmantrázom magamba, hogy mik azok a kulcs részei a pályának, amikre figyelnem kell. Tehát ilyenkor mindig elmondom magamnak, hogy nagyon kemény első százat fogok húzni, akkor mindig figyelmeztetem magamat, vagy szólok magamnak arról, hogy 200-nál hoppolnom kell, hogy jó legyen a megindulás, együtt legyen. Szóval általában így nekem az utolsó pár perc az ezzel szokott tenni.
1: A szerencse zokni rajtad volt?
2: Na, hát igazából már mindegyik szerencse zokni, úgyhogy van egy pár zokni, amit ki van választva, aztán azokat használom, váltogatom.
1: Oké. Egyébként, ha már a pályát említettétek, milyen volt a pálya? Mert a közvetítésből föntről úgy tűnt, mintha ilyen hínáros, vagy nem tudom, tehát ilyen növényzet lett volna a vízben több helyen. Ezt ti érzékeltétek, vagy nem lehetett ezt?
3: Hát nagyon tiszta volt a víz.
1: Tiszta
3: az
1: volt?
3: Látszott, hogy a víz alatt mik vannak.
1: Uh-huh. De az messze volt.
3: Messze volt.
1: Az messze volt tőletek.
3: 3-4 méteres víz volt legalább szerintem, vagy lehet 5 is.
1: Aha, értem.
3: Tiszta volt, hogy még a legalját is láttuk, szóval az semmiféleképpen nem zavart minket.
1: Nem volt akkor gond, oké. Ugye ifjabb Foltán László kenus szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy nyilvánvalóan a Montrealban született eredmények kérdéseket vetnek fel a világbajnoki indulással kapcsolatosan. Most egyelőre azt tudom mondani, arra törekszünk, hogy minden számban olyan egység szálljon vízre, amely a lehető legelőrébb tud végezni a mezőnyben. A világbajnokságon, a világkupához képest ugye másfélszeres a szorzó, nem mindegy, hogy hány pontot nyerünk Poznánban. Bedi, ez mit jelent pontosan a srácok vonatkozásában? Mi a kérdés?
4: Hát a kérdés az egyelőre az, hogy melyik versenyszámban, melyik egység fogod állni a világbajnokságon. Ugye hétfőn lesz majd versenysportbizottsági ülés, ahol a kapitány majd előterjeszti az ő csapatát.
1: Mire esélyesek a fiúk? Tehát vagy egyáltalán, hogy tehát mik azok a számok, amik a kérdésként felmerülnek?
4: Hát az 504-es az biztos.
1: De mondjuk ott gondolom ez a 4-es lesz, aki
4: eddig is volt valószínűleg. Ez a 4-es lesz világbajnoki címvédőként, most igen. Egy világkupa aranya, tehát az biztos. És akkor utána ugye van a két olimpiai szám, az 1001-es 500 páros, és ott van még az 501-es, uh-huh. ami képlékeny. Ugye mi a magyarországi válogató versenyt megnyertük, utána hát ott már a Kristófnak bejött egy váratlan betegség, de hát a betegséget soha nem várjuk. Sajnos jön, ha jön, és sajnos nem is tudta le ő ezt a versennyel, hanem utána még ebbe benne volt egy hétig. Aztán két hétre rájött a Szegedi Világkupa, ahol nem sikerült abból a gödörből kimászni, arra egy hétre, ha jól emlékszem, akkor Brandenburg. Ott még mindig szerintem egy ilyen 80-85%-os állapotban volt ő, és hát jött Montreal, ahova ugye nem értek ki a hajók.
1: Ja, igen.
4: Kölcsönhajóba kellett indulni, ezért a Foltán Laci ugye lejött, elmondta, hogy ezt a versenyszámot ebben a formában így nem tudja válogató versenynek tekinteni, de aztán a fiúk megkenúzták Magyarország eddigi legjobb idejét a döntőben, úgyhogy nincs könnyű helyzetben. Hát, hogyha az optimális forgatókönyvet nézem akkor, és amire ő is utal, hogy a legerősebb egységekkel kéne rajthoz állni, másfélszeres szorzó van ugye a világbajnokságon, az én véleményem szerint, hogy a Fejes Dani lenne 1001-esben és uh-huh. 501-esben, mind a két párosunk tényleg extra az idén, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Olimpiai számba duplázni nem lehet, tehát hogyha Dani az 1001-es, akkor a fiúknak kell 500 párost menni.
1: Akkor nagy kérdések előtt álltok. Mikor dől el? Mit mondtál?
4: Hétfőn?
1: Hétfőn dől el. Na hát, majd akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Srácok, itt említette a Bedi, hogy ugye kölcsönhajóban voltatok. Mennyire volt egyébként más ez a hajó? Pisti?
3: Hát eléggé más volt. Mentünk már ilyen hajóba, próbáltuk már, de ami a legnagyobb különbség szerintem az itthoni hajón között, amiben már elég régóta megyünk, az az, hogy a széle az jóval magasabb, és a teteje az kicsit befelé is jön, és hogyha bármelyik irányba ledől kicsit a hajó, akkor a térdelő combunk az beleér, és az kicsit instabilá teszi a helyzetet az itthoni hajónál, mert ugye nem ér bele, mert az jóval alacsonyabb a széle. Ez volt, ami úgy legjobban feltűnt, de szerencsére sikerült megoldani, és tudtunk ebben is jól kanúzni.
1: Értem. A világbajnokság és a világkupa, Kristóf, ez a kettő nagyjából egy presztízsű, vagy van közte különbség?
2: Mert az, nyilván az év főverseny az mindig a világbajnokság, mindenki oda érkezik a legjobb formában, viszont mezőnyben össze tud jönni akár keményebb mezőny is egy világkupán, mivel ott minden országtól két egység indult, de minden szempontból egyébként a világbajnoksága meghatározóbb.
1: Uh-huh. Azt hogy érzitek, hogy a világbajnoksághoz képest egyébként ez a világkupa számotokra könnyebb volt, vagy nehezebb?
2: Hát olyan szempontból most könnyebb, hogy annyira nagy nyomás az ére miatt is így nincsen az emberen a világkupákon, de ezt a világkupát leginkább olyan versenynek mondanám, ami nagyon jól megadja így az irányt a felkészülésnek, meg megmutatja azt, hogy éppen milyen állapotban van az ember, vagy hol tart a felkészülésben.
1: Uh-huh, értem. Hoztam egy bejegyzést, egy korábbi beszélgetésünkből egy részletet, ezt most meg fogom mutatni, és majd utána felteszem az ehhez kapcsolódó kérdésemet. A Nemzeti Sportnak adtatok egy interjút a VB-n, ahol azt nyilatkoztat, hogy ez a két érem kárpótol a korábbi nehéz évekért, és nehéz lesz überelni, de a cél, hogy fényesebb érmekre váltsátok, így fogalmaztál. Egy ilyen eredmény után számítana az bármit egyébként, hogyha nem sikerülne überelni?
5: Számítana persze. Én azt gondolom, hogy akkor lennék elégedett. Ez most egyszer sikerült, de erre bárki azt mondhatja, sőt, még én is magamnak azt mondhatnám, hogy ez a szerencse miatt volt. De nyilván nem beletettük a munkát, de attól érezném magam tényleg azt, hogy most megérkeztem, hogyha ezt meg tudnám ismételni folyamatosan.
1: Na hát adódik a kérdés, hogy mi történt? Megérkeztél most, Kristóf? Elhiszed, hogy jó kenus vagy, vagy nem lehet megérkezni, és minél több győzelme van az embernek, annál inkább szomjazik a további győzelmekre és a további bizonyosságra.
2: Szomjazok a további győzelmekre, de egyébként most már azért magabiztosabb vagyok jóval ilyen szempontból, de az tény, hogy ezért folyamatosan dolgozni kell, hogy ez a szint megmaradjon, mivel ez a mezőny nem bocsátja meg, hogyha az ember kicsit nem úgy áll oda már a rajthoz.
1: Gyakorlatilag hazajöttetek hétfőn Montrealból, ugye? Kipihentétek a jetleget, és már edzetek is? Vagy most kaptatok egy pár pihenőt azért?
3: Most a héten pihenő van, kicsit azért mozgolódunk, majd elmegyünk biciklizni, de most kipihenjük ezt a... Azért a múlt hét az fúzós volt.
1: Igen, ez egyértelmű egyébként az Atomerőmű Sport Egyesület oldalán is pont te nyilatkoztat, hogy volt egy nap, amikor talán 3 számban is ugye megmérettettél, és azért az egy kemény nap volt, de hát szép eredményhez zárult, úgyhogy igazából szégyenkezni pedig nincs oka senkinek. Na, azért kicsit beszéljünk a lazább részéről is a dolgoknak, mert hogy pár nappal előbb mentetek ki Montrealba, volt időtök valamennyit megnézni a városból?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nagyon nem.
1: És utána sem?
2: Utána sem, mert ugye hát 3 versenyszámot indultunk mind a ketten, ezért végigversenyeztük az egész versenyt, tehát egy vasárnap is versennyel fejeztük be, és az előtte lévő napokban meg a hajók miatt az általában beállítással telt, mivel egyikünk, tehát én egyik versenyszámban sem olyan hajóban indultam, amivel itthon kenuzok, úgyhogy ott kellett kicsit szórakozni a beállításokkal, és nyilván azzal foglalkoztunk, hogy az átállás is minél hamarabb menjen, úgyhogy próbáltunk pihenni mellette, de hát igazából a kisbolton kívül nagyon más nem láttunk Montrealban.
1: De azért visszafogtok egyszer menni, nem? Hát Milánóba is azt mondtátok, hogy visszamentek, hogyha úgy van, hiszen az is egy szerencse város a számotokra, Montreal pedig, hát még szerencsésebb, ha lehet mondani.
2: Hát igen, azért Milánó egy kicsit közelebb van, meg ott egyébként Milánót azt meg tudtuk nézni, vagyis hát én ott még ott maradtam egy napot tavaly, úgyhogy ezt így körbe tudtuk nézni a fontosabb helyeket. Majd kiderül, lehet, hogy Montrealba is vissza.
1: Na jól van. Ugye, Bedi, augusztus 26-30 a világbajnokság Poznánban. Most akkor erre készültök. Addig mi a menetrend a felkészülésben?
4: Itthon leszünk még 2 hetet, és akkor augusztus 3-ától pedig elmegyünk 3 hétre edzőtáborba.
1: Hol lesz? Jó kérdés.
4: Jó kérdés, persze. Szegeden van tervezve, de közben a főiskolás világbajnokság is oda került az egyik hétre, úgyhogy ott valószínű, hogy nem fogunk tudni Szegeden edzőtáborozni, még nincs információ róla, hogy ott azon a közbenső héten hol leszünk. De hát gondolom Dunavarsány vagy Szolnok, de 3 hét edzőtábor, és akkor utána a következő héten meg már utazása világbajnokságra, és akkor...
1: Meglátjuk, hogy hétfőn meglátjuk, hogy milyen számokban indulnak a srácok, izgulunk értük. Jó, hát figyeljetek, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor még egyszer gratulálok nektek, srácok. Egyébként azt nem tudom, figyeltétek, én olyan jót nevettem, hogy Christoph Koller, tehát ez az angolul Christoph Koller, és István Juhász. Azon gondolkoztam, hogy miért nem néz utána egy sportriporter, most egy fordítóba bele lehet rakni, és ott ki lehet hallani, ugye, hogy hogyan mondják a magyar neveket. Na mindegy, de most ezen nem fogunk fennakadni, csak nagyon aranyos volt, ahogy a konferencia kommentátor mondta ugye a neveteket. Hát akkor még egyszer gratulálok, és akkor jó felkészülést Poznánhoz.
2: Köszönjük szépen.
1: Koller Kristófa, én is ezt mondtam, Koller Kristófa, Juhász István, a világbajnok és kétszeres világkupa győztes kenusokkal, és edzőjükkel Bedecs Ferenccel beszélgettünk, most pedig egy dal következik, a dalok után Robi hozza a híreket, és a hírek után pedig a Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezői érkeznek hozzám, úgyhogy tartsatok továbbra is velem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: órát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila hangsúlyozta, a cél közös, mégpedig a jelenlegi lakásállomány bővítése és a minél komfortosabb lakások elérhetővé tétele a fiatalok körében.

0: A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszöröse minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására. Szolnoki Péterre emlékeznek a paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvénysorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnográszt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy azt ígértem, megérkeztek hozzám a stúdióba a Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezői, Mezősi László, Pilis István és Nagy Hunor. Sziasztok, srácok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Hello, jó reggelt.
4: A hallgatóknak!
1: És egyébként az AC/DC-től hallhattátok a Dirty Deeds-et az imént, és ez tuti, hogy el fog hangozni a Gerjeni Dunarok motoros találkozón, mert hogy az ABCD zenekar, ami egy ilyen AC/DC tribute band, szerintem ezt el fogja játszani, vagy legalábbis én azt mondom, hogy én nagyon remélem, mert nagyon szeretem ezt a számot. De hát akkor hagyjuk itt a romantikát, drágáim, és kezdjük akkor mindjárt az előkészületeknél. Mióta készültök a Gerjeni Dunarok motoros találkozó idei találkozójára, ugye 23-a és 25-e között szervezitek meg? Laci?
3: Hát, hogy mióta készülünk, szerintem körülbelül tavaly. Igen, ahogy bezárt a kapu tavaly, igen. Utána. Hát ilyen október környéke, szeptember-október környéke, de akkor kezdjük el szervezni ezt az egész sztorit, akkor kezdjük el körülbelül megnézni, hogy milyen zenekarokat és kiket hívunk jövő évben, illetve mindig ilyenkor felmérjük az előző évnek a tanúságait, hogy levonjuk bele a következtetéseket, hogy mik azok, amiket esetleg változtatni kell, vagy újítani kellene a rendezvényen. Úgyhogy azt mondhatom igazából, hogy október, szeptember-október.
1: És volt olyan most a tavalyihoz képest, amin változtattatok is ez alapján? Tehát találtatok olyan pontot, amit úgy éreztétek, hogy fejleszteni kell, vagy el kell esetleg hagyni?
3: Hát ez így jó, ahogy van.
1: Ez így jó, ahogy
3: nem,
4: pluszba jönnek dolgok.
1: Pluszba jönnek, na majd mindjárt. Igen.
4: Gyerekes, családias, igen. Oldal erősítve van. Tehát az minden évben teszünk hozzá.
3: Igen, mindig, most is úgy van egyébként, úgy, hogy Pityu mondja, hogy a gyerekes, családias rendezvényt próbáljuk erősíteni, hogy minél többen jól tudják érezni magukat, és ne az legyen, hogy a kisgyerekeket nem hozzák el, nem merik elhozni egy ilyen rendezvényre. Most is lesz gyereksarok, lesz egy triál kerékpár bemutató, ami szerintem a gyerekeket biztos, hogy érdekli.
4: Kézműves foglalkozás,
3: tehát azért így meg lesz ebből. Egyébként is már mondjuk századszorra elmondom, hogy az jó, hogy mindig azt mondják, hogy családbarát a rendezvény, és most is volt valahol egy Facebookon egy poszt, ahol pont erről beszéltek, hogy mennyire örülnek annak, hogy ennyi gyerek van, és hogy bátran elmerik őket engedni a területen, mert látják, hogy biztonságban vannak.
1: Igen, egyébként olyannyira gyerekbarát, hogy tavaly itt a Paks FM egyik megosztásának a legnagyobb sztárja egy kb. Fél éves kisbaba volt, aki ott volt a szüleivel, és tényleg annyira cuki volt, hogy hát a hallgatóink is nagyon imádták a Paks FM Facebook oldalán. Na de akkor mi az, ami a háttérmunkában a legnagyobb kihívást jelenti? Nem tudom, Hunor, te tudsz erről valamit mondani nekünk, vagy dobjam át inkább Pityunak a labdát?
4: Mondja csak a fiatalság, mert ő most csöppen bele.
2: Hát azért itt a srácok sokat segítenek nekem, hogy így ki tudjak igazodni a dolgokon, úgyhogy igazából szerintem megpróbáljuk így megosztani egymás között, hogy ki mit csináljon, és így szerintem annyira nem vészes. Így az utóbbi két hét az elég pörgős, de szerintem amúgy meg tudunk birkózni vele, úgyhogy.
1: És hogy indultatok neki a szervezésnek? Mert azt láttam egyébként a Gerjeni Dunarok motoros találkozónak a Facebook oldalán, hogy valami kis brainstorming is volt itt a reklámozás kapcsán.
2: Ja, hát igen, ebbe is próbálunk újítani egy kicsit, hogy Instára, meg Facebookra kicsit be tudjuk a reklámot még jobban tenni. Ez is egy újítás, és szerintem egyébként tök jó pofák lettek a videók, úgyhogy aztán majd meglátjuk, hogy mennyi embert ér el.
1: Ezzel egyébként egyet értek, és a Paks FM hallgatóit is buzdítom arra, hogy menjen fel az oldalatokra, és nézzétek meg, nagyon, nagyon szellemes videókat sikerült összehoznatok. Egyébként ti magatok motoroztok? Mind a hárman?
2: Igen.
1: Mindenki. De nem csak motorosokat vártok.
3: Nem.
1: Röviden is.
4: Kanyarodjunk vissza a szervezőkre, mert igen. Ez is egy újítás, tehát azért nem hagyhatjuk ki a győzőt sem.
3: Így van.
4: Unor édesapját, és van. Akkor még a nagy összefogó kapocs itt a főszervező mellett, Zsolnai Beatrix, azért ő, hogy bejött, tehát ebbe is újítottunk idén, hogy gyakorlatilag, igen, ahogy a Hunor mondta, több a munkamegosztás, mindenki tud jobban egy-egy feladatra koncentrálni, viszont tök jó, mert mindenki így látja a másik munkáját, és akkor így segíti.
2: Hát igen, így hetente.
4: Tehát ez is egy újítás, mert azért most már 17 zenekar, 3 nap, van vele munka.
2: Ja, de azért hetente így összeülünk, azért együtt is megbeszéljük, hogy mi a helyzet, de amúgy meg mindenki csinálja a saját
3: dolgát. A menet közben Zsolnai Beatrix csak annyit, hogy beszivárgott ide a csapatba szép lassan. De azzal, hogy tényleg ezekkel a kis videókat is nézzük meg. Egyébként az online oldalnak a kezelésével, az ötleteléssel, meg ilyesmivel, azért a Hunor Bea mégis korosztályban más, és hozzák a frissítést, hozzák azokat a dolgokat, amiket mi nem tudunk, illetve szívesebben adjuk át.
1: Igen, egyébként, ahogy ezt említettem, tényleg nagyon jók lettek a videók, nagyon szellemesek, és talán apukád is szerepel az egyikben. Ő az öreg, nem?
2: Igen, tehát, igen.
1: Öreg, hova tartasz?
4: De igen. Hivatalosan is ez a megnevezés.
1: Igen,
3: igen, igen, igen, igen.
4: Abszolút semmi bántó, igen. Hát most már azért ott vagyunk a 70-nél.
3: Így van.
4: És látjuk, hogy még 70 évesen is lehet aktívan motorozni, fiatalossal szervezni, 70. Fiatalossal 70, így
1: ennyi,
4: van.
1: Ennyi. Hogyan áll össze a koncertprogram? Tehát például ugye a tavalyi előadók közül, ha jól látom, nincs ismétlődés, ugye? Tehát erre törekszetek is?
3: Hát azért van ismétlődés, mert mindig vannak kedvencek, mondjuk ezért kapunk is a közösségtől, hogy ugyanazokat a zenekarokat játsszuk, bár ez nem igaz, mert azért próbáljuk azt csinálni, hogy legyenek szünetek, meg legyen egy körforgás a zenekarokban, de nagyon nehéz összerakni. Ez jelenti a legnagyobb kihívást egyébként, tehát most már mondhatom, mert az előző kérdésedre visszatérve, amikor megkérdezted, hogy mi az és hogy kezdjük, és mi az, ami nehézséget okoz, szerintem pont ez, hogy a zenekarokat összeválogatni, mert sokan jelentkeznek, hála Istennek, nagyon jó híre van a rendezvénynek, sokan szeretnének eljönni, sokan szeretnének fellépni nálunk, és rengeteg jó zenekar van, nagyon nehéz megtalálni azokat a zenekarokat, illetve mondani azt, hogy ti nem.
1: Aha.
3: De azért igen, törekszünk arra, hogy mindenki megtalálja a neki kedvesebb muzsikát.
1: Udvariasan tudod. Hát idén sajnos nem fértek be, majd talán jövőre.
3: Igen, is erre meg.
4: És a 2 évente az nagyjából megy, de én épp azt számolgattam, hogy nyugodtan egy hetes, tehát hétfőtől vasárnapig ki tudtuk volna rakni. Annyi zenekar volt a
1: annyian hétben. Jelentkeztek?
3: Igen, igen. Talán jövőre szoktam mondani, hogy igen, ja, ezt mondod 3 éve. van ilyen is.
1: Jó, hát figyelj, azért azt is nézni kell egy ilyen szervezői gárdának, hogy ki az, akikre sokan eljönnek. Mert az egy dolog, hogy valaki egyébként jó zenekar, vagy jó zenél, meg minden, de hogyha nincs meg az a tömeg vonzereje, ami mondjuk megvan egy másik zenekarnak, akkor érthető módon nem őket részesíti az ember előnybe. Viszont ahogy nézem, itt van egy Antipasztát nevű zenekar is, és ha jól tudom, ők a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon tűntek fel, így ugye? Van. Ugye? És akkor így...
4: Most, hogyha ilyen nagy szavakat akarunk használni, akkor azt mondom, hogy ez a másik küldetés. Ha? Tehát, igen. Hogy így egy kicsit, hát nem kicsit, most már nagyon összefonódik ez, hogy ugye jönnek az Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválra a zenekarok, és akkor nem feltétlen, bár van olyan, aki megnyerte, és azért szerepel Gerjenbe, de van, aki ilyen közönségkedvenc, és az Antipasszát jön, de hogyha megnéz, Sears of Light.
2: Ő volt ilyen tavaly.
4: Ő volt igen. Ilyen tavaly.
3: Igen.
4: Ő például visszatérő, és most nagy színpadon lesz.
3: Igen.
4: Tehát, igen, mert ők meg ebbe a Wacken Metal Battle-ba jutottak ki a magyarországi döntőből, és akkor így felkaptuk a fejünket, hogy jó van, hát tavaly játszottak Paksa, játszottak Gerjenbe, és akkor most meg ők képviselik Magyarországot. Ezt
3: azt hozzá kell tenni, nem azért kerültek nagy színpadra, mert már oda tettük őket, mielőtt megvolt a Borba Negrában ez így a verseny, és mi örültünk neki, hogy nálunk játszottak, és most az idén is itt lesznek, és mondjuk Magyarországot
2: képviselik. Mert egyébként nagyon jók is, tehát nagyon ügyesek.
3: Igen. Mondjuk azt meg hozzáteszem az előzőhez, amit a Pityu is mondott, de tök jó és megtisztelő, és nekünk az, hogy ezen a Pop Rock Jazz tehetségkutatóra meghívnak minket, és onnan kapnak lehetőséget nálunk fellépni, tehát ez tényleg tényleg egy jó dolognak tartom.
1: Igen, és ha már a missziótoknál tartunk, akkor egyébként van itt nekem felírva egy Back to the End zenekar is, amit láttam kiposztolva a Gerjeni Dunarok motoros találkozónak a Facebook oldalán. Jól láttam, hogy itt nagyjából ilyen 10 éves gyerekekről
2: igen.
1: beszélünk?
2: Ők igazából a Beatrixnak, akiről az előbb beszéltünk, az ő tanítványai többek között, és ők most csináltak teljesen maguktól egy zenekart, és tényleg ilyen 10 év körül vannak, vagy szerintem van, aki még talán annyi sincs. És akkor itt igazából nem tudom, hogy merült fel az ötlet, de volt egy koncertjük Szexárdon, és szerintem egyértelmű, hogy kell nekik lehetőséget adni, szóval...
1: Ez tök jó. Nekem nagyon tetszik az ötlet. Egyébként elképesztő sokoldalú Bea, mert azon kívül, hogy minden hangszeren is játszik, és bedobható. Ezek szerint ugye akkor szervez is, meg még mellette tanít is, szóval hát kíváncsian várjuk, nagyon-nagyon helyesek a gyerekek, úgyhogy tehát Back to the End. Melyik nap is lesznek ők? Várjatok, nézzünk rá a valamelyik négy órára pénteken. Arra emlékszem.
3: Pénteken
1: négy órakor, igen. Jó, na, szuper.
4: Igen, ez a rimpados nap, hogyha már.
3: Igen.
1: Arról
3: igen.
1: is fogunk beszélni, jó. De még előtte térjünk akkor arra ki, hogy milyen zenekarok érkeznek, és milyen műfajok lesznek jelen a Gerjeni Dunarok motoros találkozón. Ki lesz az, aki...
4: Mindenki
1: egyet-kettőt.
2: Hát ugye a nagy zenekarok csütörtök, péntek, szombaton, csütörtökön a Romeo Vérzik lesz, ami esetleg nagyobb név lehet, pénteken az Akel, a Matfield, szombaton pedig a Mobilmania vagy az ABCD, akit így kiemelnék, de lesz például szombati napon egy amerikai zenekar, a Hemlock, a pénteki napon az Antipasszát, aki ugye ebbe a Paksi tehetségkutatóba szerepeltek. Uh-huh.
1: És lesz az Electric Soul is Kovács Alíz, ekkori kolléganőnkkel, akit szintén van, imádunk, és a Cheat zenekar is, aki egyébként nemrégiben itt az Öcsényi kamionos találkozón lépett fel, és annyira cukik voltak, hogy a szívemhez közel nőttek ezáltal, hogy például Anettet felköszöntötték, a pont aznap volt a névnapja, uh-huh. és szóval olyan emberi volt az egész. Jó, figyeljetek, akkor most tartunk egy kis szünetet, két dal erejéig, és akkor a dalok után pedig visszatérünk. Mégis folytatjuk akkor a beszélgetést.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 26 perckor folytatódik az élesztő, a Másképp zenekartól hallottátok a Most Jót, és Pilisi Pityu szemében látom a meghatódottságot és a könnyeket, mert egy Pityu a Másképp zenekar basszusgitárosa, és itt van velem még a stúdióban Mezősi László és Nagy Hunor is, a Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezői, és az előző blogban ott hagytuk abba, hogy ugye milyen zenekarok lesznek, Hunor arról beszéltél, hogy kik lesznek a nagyobb fellépők, és még ezt szeretnéd kiegészíteni, úgy hallottam itt a szünetben, úgyhogy akkor figyelünk.
2: Hát még magunkat muszáj bepromóznom a Kerámia zenekarral, mi kezdjük a fesztivált, igazából a Laci dobol benne, én gitározok, meg a Beatrix basszerozik benne még,
3: csak
2: akiről volt szó.
3: Igen,
2: aztán még muszáj megemlítenem a Breakout zenekart is, ők velem egyidős srácok, metalzenét nyomnak, de nagyon-nagyon ügyesek. Aztán a pénteki napon lesz az Easy Copy együttes, Zizi Topot játszanak, tehát egy tribute zenekarról van szó, és szombaton még elfelejtettem a Fábián Zoltán zenekarát megemlíteni. Ő neki pont most volt fesztiválja a múlt héten, mi is játszottunk ott, nagyon jó fesztivál volt, és a zenéjük is nagyon jó, kicsit ilyen magyar érzelműbb muzsikát játszanak, de még őket meg akartam említeni, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Na, köszi. És hány színpadon mennek a koncertek azok kedvéért, akik nem voltak még a Gerjeni Dunarok motoros találkozón?
3: Két színpadon
1: plusz felváltva.
3: Van egy, hát a Ribbannak még egy külön színpad. Most már van egy nagy színpad, és akkor van egy nagy sátorhoz kapcsolódó kis színpad. Ami érdekes, hogy hiába hívjuk úgy, hogy kis színpad, néha sokkal energikusabb és jobb ott bent lenni, mint a nagy színpadnál, szóval ilyen nagyon vegyes. Például a Dongátóék soha nem akarnak a nagy színpadra menni, mert azt mondják, hogy az a sátor és a kis színpad az az ütős, és ők ott szeretnek
4: ott játszani. Ott érzik jól magukat.
3: Így van.
1: Hát jó embere válogatja. És mire figyeltek a legjobban, hogy minden látogató élvezze a fesztivált?
4: Hát szerintem a minőségre.
3: Minőség és sokszínűség.
1: Sokszínűség, igen. Egyébként Hunornak, nem tudom, van-e ötlete közös programra a következő 10 napra még, amíg a...
2: Ja, hát most lesz egy pár, igen. Lesz egy pár program, igen.
1: És figyelj, csak a 10 éveseknek ajánlasz ilyen programokat a következő 10 napban, vagy azért a 20-30-as korosztály is?
2: Az összes korosztály.
1: Jól van, ezt azért mondom, kedves hallgatók, aki nem látta volna a Gerjeni Dunarok motoros találkozónak a Facebook oldalán van egy nagyon jó kis videó, amiben Hunor szerepel, ahol egy lányjal találkozik.
2: Egyébként ő a barátnőm.
1: Igen, azt igen.
2: Sinnen
4: edvözlöm. Le gyorsan.
1: Szögezzük le gyorsan, jó? Tehát akkor azért a Hunor már foglalt, úgyhogy senki ne gondolkozzon komolyabb dolgokban.
2: Ő is hallgatja, úgyhogy.
1: Igen, de nagyon jó. Nagyon jó az a videó, és találkoztok ott ugye a videóban. Nézze meg mindenki. Nem lövöm le a poént, de majd akkor mindenki érteni fogja, hogy ezt most miért mondtam. Na, de akkor beszéljünk a kísérő programokról. Itt már rimpad elhangzott gyerekeknek, kézműves foglalkozások, egyebek. De mi az a rimpad, Laci?
4: A rimpad megzenésített verseket adnak el, illetve nem csak megzenésített verseket, hanem különböző
2: saját szerzeményű
4: verseket, vagy bármilyen verset, aki valaki el szeretné mondani, és akár zenével, akár elénekelve, akár csak elszavalva, azoknak adunk lehetőséget, hogy ezt megtegyék, és megmutassák, hogy ők a tehetségüket ezzel kapcsolatban is.
1: De ez tavaly is volt, vagy ez új elem?
4: Nem új elem, ez most már szerintem negyedik éve talán.
3: Én is számolgatom.
4: Talán
3: a
4: negyedik.
3: Fesztivál költészeti buborékjának
4: hívják. Igen. És Pap Robi segít ebben, Kalocsai tanár úr, aki évek óta ide jár hozzánk már Gerjenben. Sokat lehet látni egyébként őt is a Facebookon, mint előadó művész, és az ő segítségét kértük az elején is már arra, hogy ezt valahogy megvalósítsuk, és mondjuk az ő ötlete volt ez a Dunarok rimpad, mert mi más lenne.
1: Nagyon jó egyébként, tök jó kezdeményezés, és mennyire lelkesen jelentkeznek, mert várjátok, hát, van is határidő a jelentkezésre, ugye?
2: Vagy igen, ezen nincs rajta
1: ezen
2: szerintem.
1: Nincs rajta, igen.
2: Nála lehet jelentkezni egyébként, nem is tudom, hogy lehet-e még.
3: Szerintem már nem.
1: Betel.
3: Most
1: igen.
3: Tartunk ott, hogy három órába limitáltunk.
2: És már be kell osztani, hogy egy embernél
3: és már az első zenekar kezdését kellene még... majdnem, hogy tolni, mert, ja. mert a Rimpadon annyian vannak.
4: Aztán. És le kellett korlátozni, hogy a Hunor is elkezdte mondani, hogy mennyit adjon elő egy ember, mert nem férne bele.
1: Mit kap a legjobb? Nem tudom, van-e ilyen összehasonlítás?
2: Vagy nincs, vagy verseny.
1: A, nincs verseny. Óriási. Nincs verseny. Jó, hát az is, figyelj. Művésznek az is jutalom, azt
4: jó,
1: gondolom.
4: Tehát adjunk valamit, értem.
1: Nem, csak kérdeztem. Nem,
4: jó ötlet. Jó
1: nem
4: ötlet.
1: Derült ki számomra, figyelj, nem derült ki számomra, hogy ez most egy verseny vagy nem, de ha nem verseny, akkor lehet
2: nem,
1: a
2: tapsi. Nem, ez egy előadás.
1: Igen. Oké, igen. Tök jó. Körülbelül hány motorost vártok, vagy mennyi látogatót vártok? Ugye én, ha jól tudom, lehet, de javítsatok ki, a tévedek, a Rock Marathon az idén nem került megrendezésre Dunaújvárosban, tehát ebből adódóan esetleg lehetséges, hogy nagyobb lesz az érdeklődés a szokottnál?
4: Hát én bízom benne, hogy nagyobb lesz, de nem szeretik bebocsátkozni ilyen jóslatokban, mert fogalmam sincs. Én annak örülök, hogyha sokan eljönnek hozzánk, és jól érzik magukat, különösebben másként nem tudok erről beszélni.
3: Én azt gondolom, hogy már eleve a visszajáró vendégek és a visszajáró fesztiválozóknak is van már egy olyan mennyiség, ami nem is, ez tényleg nem is jó az, hogyha a családiasság rovására megy. Tehát egy pár szóba érintettük, hogy olyan nagy zenekar. Nem biztos, hogy ennek a fesztiválnak olyan nagy zenekar, hogy ide 5-6-8 ezer ember préselődjön le, mert elveszi azt a fajta, én úgy hívom, báját, ami így megmarad.
4: Nem is szeretnénk egyébként, tényleg nem. Így van. Annak ellenére, hogy az évek alatt, 17 év alatt az elég sok zenekar, tehát úgy gondolom Magyarország nagy zenekarainak a 90%-a megjelent nálunk, ami külön öröm, meg főleg azt nézzük, hogy ez a település egy 1200 párfős település, és valahol ez már ott van a térképen, az a Gerjen, és tudják nagyon jól, hogyha Gerjen, ja, ott van egy Dunarok találkozó. Ez tök jó egyébként.
1: Igen, tényleg tök jó. Egyébként tetoválót kerestek-e még? Mert láttam azt is, hogy megosztottátok. Nem, megvan?
4: Nem, köszönjük, megvan. Tegnap beszéltem vele, és mindent le csekkoltunk.
1: Na, szuper. Azt mennyire tartjátok fontosnak, hogy így a helyi közösséget bevonjátok a szervezésbe? Mennyien vagytok egyáltalán szervezők?
4: Hát ezt így nehéz meghatározni.
2: Mert...
3: Szervezők, segítők.
4: Inkább segítők vagyunk sokan, és jó, hogy feltette ezt a kérdést, és köszönöm, mert napokban beszélgettünk róla, hogy visszanézve ezt a 17-18 évet, ugye egy év sajnos kimaradt, de egyébként nagykorú lenne a fesztivál, de még csak a majd jövőre lesz az. Úgyhogy hogy ez a 17 év alatt az, hogy működőképes tud lenni ez a fesztivál, így elgondolkodtunk rajta, meg beszélgettünk róla, ez kimondottan annak köszönhető, tehát annak a közösségnek, ami körbevesz minket, azoknak a segítők, ezeknek, akik fizikálisan ott vannak, részt vesznek, és akár a fűnyírásról beszélek, a főzésről, a pakolásról, az előkészületi munkákról, akkor azokat a cégek, akik támogatást adnak, mint eszközben, vagy bármilyen formában, akkor itt még mindjárt meg is említem, hogy hazabeszélek a média támogatót, ugye a Paks FM, aki évek óta segíti a mi munkánkat, és csak köszönetet tudok mondani nekik, és nem tudok névre kitérni, meg nem is szeretnék, mert biztos kihagynék valakit. Tehát én azt mondom, hogy csak köszönöm mindenkinek az, hogy ennyi segítséget és ennyi támogatást kapunk, mert különben nem lehetne ez a rendezvény, és nem jöhetne létre, és főleg az, hogy a látogatóknak a száma az általában mindig van egy ilyen, úgy, ahogy Pityu is mondja, van egy limit valahol, ahol ahányan általában így számítunk rájuk, és ők mindig szívesen jönnek ide, és ez tök jó, tehát nekünk ez, én azt mondom, ez elég.
1: Igen. Egyébként van valami emlékezetes sztoritok? Mindhármatokat kérdezem, tehát ami így a Gerjeni Dunarok motoros találkozóval kapcsolatos emlékezetes történet, vicces akár, de nem muszáj, hogy vicces legyen, csak egyszerűen emlékezetes, vagy igazából így az emlékek halványok az bizonyos okok miatt.
3: Én nekem van
4: vasárhajnalban halványok.
3: A segítőkkel, meg az elhivatottsággal, mert ezt már annak hívom kapcsolatban. Szerintem onnan lehet ezt lemérni, hogy maguk, akik ott vannak és segítenek, hogy egy sátorba, 34 fokba nekiállnak és lesütnek 150 darab palacsintát azért, hogy mi, meg a gyerekek, meg aki ott van, jól érezzék magukat. Igen, azt gondolom, hogy a szívükből jön ez. Valószínűsítem azt, hogy ezek a segítők azért sütnek nekünk pénteken a 34 fokba vagy 35 fokba palacsintát, mert valószínűleg mi rajtunk is ezt látják, meg mi is így állunk ő hozzájuk. Én nekem most ebből jött le, és most jutott eszembe ez, hogy tényleg ki áll neki 34 fokba palacsintát sütni, de ott van a palacsinta, igen, háromféle ízből lehet választani. Tehát meg az jutott eszembe, hogy az első fesztiválnak az az egybogrács halászleve, amiből ott el voltunk egész nap, az szerintem most már nem lenne elég a csapat egyharmadának sem ebédre.
4: Körülbelül.
1: Tehát, annyian csatlakoztak azóta, de jó, tök jó.
4: Hát meg erre, hogy 17 év alatt azért rengeteg sztori van. Tehát,
1: na egyet létített, de egy kicsit azért zorallabb sztorit szeretnék hallani, nem az. Ja, hát a segítség.
4: Hát akkor elmondom a tavalyit.
1: Na, hajjá.
4: Frisset. Tavaly a fesztivál hetében leszakadt a nagy feszültségű hálózat a Gerjenő bekötőút mellett, ami ráesett a 20 kilovoltos hálózatra, ami betáplálja Gerjent árammal, és telefonálnak nekem, hogy hát nincs villany. Hát jó, gyereke, biztos lement a biztosíték, vagy valami, de nem úgy nincs villany, sehol nincs villany. Nem tudunk készülni, a technikusok nem tudnak csinálni semmit. Gyorsan aggregátor. Valahonnan kell szerezni aggregátort. Ez körülbelül úgy volt, hogy ilyen, mit tudom, egy óra magasságában volt, ez is három órakor már három aggregátor volt a helyszínen. Ez így minden megtörtént, elindult a fesztivál előkészülete, és maga a fesztivál is úgy, hogy van villany, mert van három aggregátorunk. Oké, rendben van, visszajött az áram, de azért maradnak az aggregátorok. Csütörtök éjszaka jó sikerült, körülbelül pénteken hajnal 4 körül feküdtem le, 5:30, és 7:30 jön a BEA, hogy Laci, kelj fel. Na, jó, mi van? Nincs villany. Hát indítsátok be az aggregátort. De nem úgy nincs villany, kidöntöttek egy oszlopot. Most képzeld el, hogy reggel 7:30 hozták az árut, teherautó, és úgy szépen elhúzta az egyik villanyoszlopot, és kitörte. Úgy 7:30. Azt se tudtuk, melyik bolygón vagyunk, de nem. Tehát kapcsolt be a grejátor. Hát jó, de nem, hiába kapcsoljuk be. Ezt kidöntöttek egy oszlopot. 9 órakor már állt a villanyoszlop.
3: Igen, ez az áram. Igen,
1: egyébként ebből viszont mi, akik ott voltunk, semmit nem észleltünk tulajdonképpen, úgyhogy tök jó. Megtudtátok oldani. Na, Hunor, most te jössz, te vagy a legfiatalabb itt. Igen, a te sztoriddal.
2: Jó, én egy kicsit más sztorit mondok. Ez a videó, amiről már beszélgettünk, ennek van egy kicsi ilyen valóság alapja, mert amúgy mi majdnem, tehát a Dunarok után jöttünk össze a barátnőmmel, úgyhogy kicsit ehhez van köze, úgyhogy ez egy ilyen szívhez szóló sztori, mint a többiek.
1: Nagyon sokan írtak egyébként, mert nem is tudom. Így igen. Van, ezt akartam igen. Mondani, hogy az alá, videó alá, ami a Pityu ezt mondja a végén, hogy a Dunarokon szerelmek is szövődnek, ott elkezdtek kommentelni emberek, hogy igen, én is ott találtam meg életem párját, úgyhogy jó, hát bizakodó vagyok, lehet, hogy előbb-utóbb én is ott találtam.
4: El kell jönni.
3: Hát van olyan család, aki már úgy jön, hogy azóta összeházasodtak, és már a 3 éves gyerek, tavaly is találkoztam egy ilyen családdal.
4: Majd az lesz a szép, mikor azt mondjuk, van olyan család, aki ott jött össze, és tudod, a gyereke és a unoká is itt vannak, ott találkoztunk vele, tudod, emlékszel rá, vagy mikor bottal megyünk.
3: Legyen így, hogy találkozzunk az unokával.
1: Igen, és még akkor is a Pityu legyen majd a konferencia.
4: Úgy van. Ez is legyen így.
1: Járókerettel is, de akkor is. Na, jól van. Akkor igazából, ha egyetlen mondatban kellene meghívnotok az embereket, akkor mit mondanátok a Gerjeni Dunarok motoros találkozóról?
3: Hajrá, Gerjen, hé, gyertek!
1: Jó, hát szerintem ennél jobb végszó nem is kell. Akkor tehát Mezősi Lászlóval, Nagy Hunorral és Pilisi Istvánnal, a Gerjeni Dunarok motoros találkozó szervezőivel beszélgettünk, ami július 23-ától 25-éig várja majd a rockzene szerelmeseit. Most egy zene következik, méghozzá Anna and the Barbies, Agykirály Katonát 2022-ből, és utána meg még hozok jó néhány jó zenét.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Levike

A 90-es években elkezdődött egy zenei és éles stílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: Best-of kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolt a döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Elindult a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai menedzsment rendszerének szakmai tanulmányú sorozata, melynek első állomása Tamási volt, adta hírül a KDMFÜ Nonprofit Kft. Kedden. A 7 állomásból álló szakmai tanulmányút első helyszíne Tamási volt, ahol a térség 7 kiemelt településének, Dunaföldvárnak, Kalocsának, Kiskörösnek, Nemesnádudvarnak, Paksnak, Szekszárnak és Tamásinak a képviselői és turisztikai szakemberei találkoztak, hogy megismerjék egymást és Tamási és térségének turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányút sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és

0: ajnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz ajnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a Szekszárdi és a Paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közút menti fásításokban, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0-ás végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjobb selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perckor folytatódik az Élesztő. Enrique Iglesiastól az Iszképet hallhattátok 2002-ből, és Vivi szokta azt mondani, hogy a szerelmétől játszik, a szerelmeitől játszik, hát most én is az egyik szerelmemtől játszottam, mondhatom, mert hogy Enrique Iglesias az egyik nagy-nagy kedvencem. Igen, no, és itt van nálam a stúdióban, Strasser Andi.
2: Igen, majd én hozom ezeket az a hangokat. Hogy
1: igen.
2: Jó, de figyelj, külsőleg, vagy amit az, is, vagy is. A zene, amit
1: én
2: hoz.
1: Imádom a zenéjét is, nagyon szeretem, meg az előadás módját. Tudod, nem tudom, hogy láttál-e tőle élő felvételket, de tehát ő híres igen, arról, persze. Hogy a Hero című dalát, ami ugye egy ilyen nagyon lírai, szerelmes dal, úgy szokta előadni, hogy sokszor kiválaszt a közönségből valakit, felhívja a színpadra, igen. És akkor neki énekli, igen. És a végén megcsókolja. Hát mondanom sem kell, hogy kicsit sérelmeztem, hogy messze ültem az Enrique Iglesias koncerten a színpadtól.
2: Igen, és amikor ezt először elkezdte, de az hosszú évekkel ezelőtt igen. Volt, én emlékszem, hogy már akkor bejárta az internetet egy híres csókja, és akkor tényleg azon gondolkodtam, hogy egyébként ők hogy vannak a kedves feleségével, az Anna Kurnyikovával, mert egyébként tök jól vannak állítólag, meg ott a, nem tudom, három gyerköz, most
1: négy.
2: Már vagy szerintem négy, igen.
1: Van most már, aha.
2: Egyébként az utóbbi időben azért, mert az elején nem, tényleg nem osztottak meg ilyen családi videókat, és én úgy emlékszem, vagy nekem úgy van meg, hogy a Covid alatt kezdtek el osztani egy-két videót, és annyira cukik, hogy ott, tehát, hogy megy az átlagos, idézőjelbe téve, családi élet, tehát ők ezt biztos megbeszélték, hogy akkor ez a show-nak a része
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, ez a show-nak a része, ez ugyanolyan szerintem, mint egy színpadi csók a színházban, tehát, hogy most a Dolhai Attilának hát, is van egy felesége, aki nem a Szinetár Dóra, pedig hát igen. Száz nem tudom, hogy hány Rómeó és Júliát igen. Lenyomtak, nem tudom hány csókkal benne, szóval igen. Igazából nem, szerintem ez egy kicsit olyan, hogy vannak szakmák, ez az orvos szakma például, ahol mesztelen embereket ja, is igen. Adott esetben néznek az orvosok, tehát igen. Legalább egy mesztelen felső testet érted. Szóval, hogy igazából hát most ez a munka szakma része.
2: Jó, mondjuk ez egy érdekes aspektus, mert hát nem akarom itt a csókot kielemezni, de hogyha az adott hölgy éppen rámenős és örül annak, hogy
1: mindegyik
2: hogy megkapja az Enrique Iglesias csókját, akkor tudod, na, tehát nem mindegy, hogy na, nem, ne elemezzük, hogy öltjük a nyelvünket, vagy nem öltjük a nyelvünket, mert nem menjünk bele. Na, igen, tehát na, Enrique Iglesias, akkor most megjegyeztem, hogy az egyik szerelmed.
1: Igen, az egyik nagy
2: sok
1: szerelmem.
2: Sok van egyébként?
1: Nem, egyébként nincsen sok, de őt egyébként szerintem nagyon szellemes is, nagyon jók a nyilatkozatai, tehát uh-huh. Őt úgy ámblok. Szeretem a zenét, bírom a stílusát, és nagyon jó képű is, úgyhogy...
2: Jó, hát figyelj, mikor lesz a szerelmes best of kedvences órád, vagy volt már olyan? Nem volt,
1: mert nekem annyi szerelmem nincs, hogy egy best of órád. Mint a Vivi.
2: Ja, tényleg, a Vivinek volt.
1: Vivinek volt.
2: Na de figyelj, azért nem tudom, figyelted, de hogy amikor a Vivinek a szerelmes best of órája volt, tehát amikor tényleg a szerelmeitől játszott egy órán keresztül, akkor Berecki Zoltán háromszor szerepelt. Nem tudom, tudod-e?
1: Abszolút.
2: Három zeneszámot adott le tőle.
1: Abszolút, és egyébként a másik, ha jól emlékszem, a Jonas Brothers is volt. Szerintem igen, nála is igen. Volt egyébként Enrique Iglesias, tehát ebben hasonlít. Na, de hát a mostani best of órával nem fogunk hasonlítani, mert hogy Levi viszont ilyen goa jellegű best of órát rak össze, igen, legalábbis a műsor promóból.
2: Igen, most még azt nézed, hogy üres?
1: Most még üres, de majd nyilván, amikor beül ide, akkor meg fogja ezt csinálni. És hát igen, ez mondjuk nagyon távol esik az én zenei ízlésemtől, de már csak kíváncsiságból is bele fogok hallgatni, hogy milyen.
2: Az érdekesség egyébként a Levinek a mai best of órájának, és én is terveztem, majd ha megkérdezed, hogy mivel készülök, fél tíztől hallgatok, akkor el fogom mondani, hogy a Levivel szeretnék egy interjút készíteni, hogy árulja már el, hogy mit fogunk hallani a best of-ban, mert hogy azon kívül, hogy a zenét hallgatja az ember, és általában ilyenkor, ha Levi jön, akkor nagyon sokszor olyan zenéket és olyan zeneszámokat, amelyeket egyébként nem ismer. Tehát fogalmunk sincs, hogy kik az előadók, és sokszor nekem, amikor beszélgetek vele mikrofonon kívül, elmondja, hogy egy-két előadót honnan ismer, és akkor kiderül, hogy a, mit tudom, a John Bon Jovi-nak a lánya, és tehát érted, tehát, hogy olyan, olyan kötődések vannak, vagy olyan zenei érdekességek vannak egyébként, olyan előadók, akiket egyébként tudunk valahova kötni, és nagyon-nagyon érdekesek a sztorik, hogy, hogy miért kezdtek el mondjuk azzal a zenével foglalkozni. Úgyhogy, na és amit akarok mondani, hogy ez nem is tudom, hogy a promójából a Levinek kiderült-e, hogy ma úgy hozza a Best of kedvences óráját déltől egyik, hogy egy egész órás mixet készít. Ezt megkérdezte tőlem pár nappal ezelőtt, hogy hát, hogy lehet-e olyat, hogy, hogy egy mixet készítene.
1: Aha.
2: Tehát ő, ő egy komplett mixet, ami azt jelenti, hogy az elején meg a végén majd elmond egy-két információt, de alapvetően egy 56 perces mixet hoz, és én mondtam, hogy abszolút belefér a nyárba, ráadásul. Azt nem gondoltam, hogy ilyen zenével fogja megcsinálni. Tehát, hogy nem az UFO-tól a napfény nyárját.
1: Hú, hát azt a Levitől
2: el se tudom.
1: Igen, azt a Levitől el se tudom képzelni.
2: De néha leadja.
1: Néha leadja? Igen, tényleg? Igen. Na, hát mi
2: na,
1: van?
2: Tehát, hogy...
1: Jó, igaz, azért szokott igen, ilyen, igen. ilyeneket is.
2: Na mindegy, szóval, hogy ez egy mix lesz, és szerintem az ha jók az átkeverések, és jó az üteme az egésznek, akkor az szerintem egy nagyon klassz dolog lesz, de...
1: De készítsen be mindenki tudatmódosítót. Tudod, nem, ilyenre nem buzdítunk senkit.
2: Nyugtatót vagy
1: mi? Igen, valami nyugtatót, vagy nem tudom mit, mert egyébként ezek a goa zenék, ezek ilyen elég érdekes, tudom én, állapotot, szellemi, hát, lelki, mentális állapotot.
2: Azt a szót használ, szerintem, hogy vibe-ot. Tehát egy nem mindennapi vibe-ot hoznak.
1: Igen.
2: Na, úgyhogy tény és való, hogy amikor a Levi Best of kedvences órája van, akkor, vagy jön, akkor nem szoktuk cenzúrázni a zenéit. De lehet, hogy nála...
1: De igény lenne. Nála... A hallgatók részéről vajon lenne?
2: Igen, légy szíves, írjátok meg, hogy mi a helyzet Levi Best. De tök jó, hogy őt kibeszéljük, meg nincs itt, de nem baj. Nem baj ez. Majd
1: nem, egyébként jó az a változatosság. Tehát, hogy oké, mindenkinek vannak nyilván kedvenc dalai, meg minden, de néha szerintem nem baj az, hogyha egy kicsit kitekintünk, egy kicsit más műfajok felé is. Ugye a rádióban is főleg ezek a pop slágerek vannak általában, meg nagyon kevés elvétve rockzene, de tényleg azokból is inkább ez a dallamos, populárisabb rock, és azért néha nem baj. Én is csináltam mondjuk olyan rock órát, ahol azért igyekeztem nyilván az ismertebb rock slágereket hozni, de voltak köztük olyanok, amik egyébként normál esetben valószínűleg sokan nem teszik föl maguktól őket, tehát mondjuk nem egy Queen vagy egy Guns N' Roses, hanem nem tudom, én nagyon szeretem a Pokolgépet is, de mondjuk annak is a Gépinduló című száma, az mondjuk már lehet, hogy egy kicsit durva lenne egy reggelben.
2: Egy reggelben? Reggelben. Olyankor kell úgy lekonferálni, hogy remélem felébredtetek, tehát simán lehet. Egyébként engem mindig meglepsz ezzel, hogy a rockzenét mennyire csíped, mert tudod, szokták mondani, hogy mit nézel ki a másikból, és akkor tudod, a harmad Gabi, aki hazamegy, leül a kis szobájába, és megír egy musicalt, és utána másnap beül a rádióba, és Pokolgépet, és Tankcsapdát, és nem tudom én, és akár a Romeo vérzik is elfért volna itt a Duna rockos srácokkal nála, tehát hogy kedveled ezt a fajta
1: zenét. Én nagyon szeretem, de ennek is a dallamos irányát tettem, mert ezt a nagyon metált, ezt a death metal meg a hasonlót, ezt nem szeretem. Rockmaratonon, ugye tavaly, még amikor voltunk rockmaratonon, ott ugye van kifejezetten egy ilyen nagyon kemény metálos színpad. Na hát azt egyszerűen valamilyen oknál fogva nem tudom miért az Orall együttes az ott volt azon a színpadon, pedig neki kifejezetten dallamos, és ugye ilyen tök jó összemixelnek két rock slágert, és akkor abból lesz egy, a szöveg, meg a zene, meg a minden, és de azt leszámítva igazából olyan előadók voltak, amit már nem tudok értelmezni, mert egyszerűen dallam nincs benne, csak az, hogy reszelnek a gitárokkal, és tépik a húrokat, de annak
2: és valaki
1: sincs,
2: azt nagyon bírja.
1: És valaki nagyon bírja. Na, nem tudom, az én lelkem azért szereti, ha van egy jó dallam is.
2: Igen, az is kell, és egyébként a rockban igenis van dallam, tehát azt nem lehet elvitatni. Egyébként most nézem, hogy akkor sikeresen megosztottuk, ugye a Gereni Dunarok találkozó egyik népszerű videóját.
1: Amit nézzetek meg a Paks FM Facebook oldalán, és nagyon. Utána menjetek át a Gerjeni Dunarok motoros találkozónak a Facebook oldalára is, mert nagyon-nagyon szellemes, tök jó videókat készítettek, ilyen kreatív videókat. De hát amit megosztottunk, az is ugye, az imént ugye itt volt vendégünk a szervezők közül Pirisi Pityu, Mezősi László és Nagy Hunor is, és Pityu szerepel ebben a videóban, és azon a mély érces hangján, igen, ahogy azt mondja, hogy na jól van, drágám, akkor hagyjuk a romantikát.
2: Igen, szenzációs. És ennél többet ne is árulj el. Egyébként
1: zseniális.
2: 4 videót tettek ők közé, mi most egyet megosztottunk, és tényleg na, ezek ilyen rövid egyperces videók, TikTokra valók, majd lehet ott is megosztjuk. És, de hát őket én mindig annyira szeretem, amikor jönnek. Tehát amikor Mezősi Laci, főleg meg a Pilisi Pityu, na, ha ők ketten tudnak jönni a Gerjeni Dunarok kapcsán egy kicsit a fesztivál előtt beszélgetni arról, hogy mi várható, illetve a motoros találkozó előtt, tehát ahogy vannak adókapok is, tehát...
1: Igen.
2: Tehát,
1: meg ez a sztori most, az először is ugye kidőlt a vezeték, utána kidöntötték a...
2: Hallod.
1: Igen. Jézus Mária. És tényleg mi egyébként, akik ott voltunk, ebben semmit nem érzékeltünk, mert mentek a koncertek szépen, ott iszogattunk, szórakoztunk, sőt, tavaly szerintem, amikor a Gerjeni Dunarok motoros találkozón kim voltunk, akkor volt valamelyik Paksi FC mérkőzés, konferencia liga mérkőzés, és azt néztük nagy erőket, tehát hogy egyszerre ment a színpadon valamelyik zenekar, és közben pedig a paksiak, akik ott ültek, így mindenki telefonon kim volt a meccs, és
2: na,
1: azt,
2: nem is
1: azt néztük.
2: Erre. Viszont bizony. Elképesztő, hogy 17 év eltelt, és én annyira emlékszem, nem tudom, hogy ismered-e a sztorit, hogy ők hogy kezdték el, vagy miért kezdték el a Gerjeni Dunarok motoros találkozót meg csinálni, mert az első évek, tehát minden évben eljöttek, hogy beszélgessünk a fesztivál, vagy a rendezvényre, mindig fesztivált akarok mondani, de igazából ők se hívják annak, nem?
1: Tehát, igen, de hát ez tulajdonképpen
2: fesztivál.
1: Az fesztivál.
2: És az első években többször elmondták ezt a sztorit, hogy ők mindig is jártak rock fesztiválokra. Tehát eljártak a Laci is, a Pityu is, sokszor együtt ugye, eljártak fesztiválokra, kimondott a rockfesztiválokra, és egyszer az egyiken, na ezt már nem tudom megmondani, hogy melyiken és melyik évben, hogy most az egy, akár egy rockmaraton, vagy egy fezen, vagy nem tudom mi lehetett, vagy lehet, hogy még annak idén egy csörgető, nem tudom, álltak egy színpad előtt, ment egy zenekar éppen, és attól, és egymásra néztek, és azt mondták, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Képzeld el. És onnantól kezdve elkezdték szervezni, hogy hogyan csinálhatnának ők egy rock rendezvényt, uh-huh. Hol lenne, úgyhogy otthon. Hát akkor már otthon. Mi otthon is meg tudjuk csinálni, és tényleg meg tudták csinálni.
1: Igen,
2: hát nem tök jó,
1: igen.
2: Nekem nagyon tetszik ez a történet.
1: Igen,
2: tehát nem arról beszélgettek, hogy jó, de nem ez a piaci rés, meg már mennyi van Magyarországon, meg stb., hanem ők úgy gondolták, hogy amit ők szeretnek, és amit ők összeválogatnának, az szerintük tetszene másnak is, és egyébként, ha jobban belegondolsz, a Gárdai család is így csinálta meg a Gastro Blues Fesztivált, nem?
1: Hát igen, a jó ötletek azok mindig ilyen spontán módon alakulnak szerintem, és jönnek össze, úgyhogy...
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Gárdai Gyuri bácsi kedvenc zenét hallgatjuk a Gastro Blues Fesztiválon, és ez valamilyen formában igaz is, mert nagyon-nagyon sok olyan zenekart osztak az elmúlt 30 évben, akiket nem is ismertünk.
1: Aha, hát igen, de mondjuk nyilván azok, akik a blues világáért oda vannak, azoknak tulajdonképpen az a lényeg, hogy blues zene legyen, igen, és egyébként meg nyilván azért ilyen szempontból a nyitottság megint csak szerintem egy fontos dolog, hogyha már a blues zenét szereted, akkor azért jó, mindig vannak olyanok, akik a nagyon ismert slágereket játsszák, ugye most is például a Tornocki All Access-ben is voltak olyan dalok, amik ugye nagyon ismert dalok, például a Piramistól, de akkor volt ugye természetesen a Takács Tamás Blues Band, ott is azért van rengeteg ismert nóta, de azért voltak újak is, egy kicsit nyitottunk kifelé, ugye megint újabb előadók felé, úgyhogy reméljük, hogy jövőre is így lesz, és egyébként beszéltem Ádival, és így mondtam is nekik, hogy vannak itt a térségben, Dunaföldváron is van ugye egy bluesbanda, akár feléjük is lehetne nyitni, meg így néhány olyan blues előadót, akit én ismerek valamilyen oknál fogva, így figyelmébe ajánlottam, úgyhogy kíváncsiak leszek, hogy jövőre, igen. Abszolút jövőre ráadásul 35. lesz, tehát egy ilyen fél jubileum, ha igen, lehet így mondani. Abszolút. Na, és figyelj, akkor milyen témákat hozol?
2: Hát figyelj, ha már rock, akkor én metalikázni fogok képzelni. Mert ugyanis hogy? Nem tudom, hogy hallottál-e róla, de van egy magyar szervezet, amelyről kiderült, hogy a Metallica több millió forinttal támogatja, és egy nagyon jó célról van szó, és gondoltam, hogy ezt elárulom, hogy miről van szó, mert szerintem ez nagyon érdekes. Aztán, hát ami a nyári témákat illeti, mert azzal mindig szeretek jönni, tudod, amikor, jó, most kicsit felhős az ég, meg ilyenkor örülünk, hogy egy picit felfrissül a levegő, hogy nincs az a nagyon fullasztó 40 fokos meleg, de amikor az az igazi strandidő van, és nem tudsz más csinálni, csak a vízben ülsz, vagy legalábbis gyakran bemész a vízbe, és egész nap a strandon vagy, akkor tudod, szoktuk mondani már általában délután, de este mindenképpen, hogy kiszívott a víz. Uh-huh. Tudod, van ez a...
1: Igen.
2: Ez a tipikus mondat, hogy kiszívott a víz, vagy kifejezés, és hát kérlek szépen elmondom majd, hogy hát nem a víz szív ki minket természetesen, de hogy mi zajlik le a szervezetben, azt majd el fogom
1: mondani.
2: Ez is
1: érdekes.
2: Illetve van egy nagyon érdekes, egy ilyen, hát tulajdonképpen útravaló lista. Nyilván mindenkinek megvan, hogy hogyan érdemes, vagy mi alapján érdemes nyaralási célpontot választani, és hogyan érdemes elindulni a nyaralni, de ez kiváltképp igaz az allergiásokra, és hozok egy-két nagyon jó tanácsot ezzel kapcsolatban, és hát a Dunával is foglalkozunk majd egy kicsit, egyébként elképesztő volt, hogy ahogy mentem ma reggel a 6-oson az észak felül az Aldi felé, és láttam, hogy a mi Dunakanyarunkban, itt a Paksiban, már mennyire bent van a homok part. Én most ebből a szögből az utóbbi napokban nem láttam. Én teljesen elképedtem, hogy tényleg mennyire alacsony a vízállás, és képzeld el, hogy most tették közzé, mert múltkor, amikor épp a Levinek meséltem, hogy amikor a Dunán voltunk strandolni, és annyira be tudtunk sétálni a Dunába olyan hossza, majdnem mint Siófoknál, már majdnem az volt az érzésünk, hogy mindjárt a túlparton vagyunk, pedig hát nyilván nem, és jött egy ilyen nagy, tudod, ez a tipikus turistahajó, ez a dunai turistahajó, és azon gondolkodtunk, hogy hol fog elmenni? Uh-huh. Tehát hol nem ér le a lába, ha lehet így mondani, és megtörtént, ugye hát nyilván több országon keresztül folyik a Duna, és képzeld el, hogy az egyik országnál már módosítani kellett az útvonalat, mert egyszerűen nem tudnak már a turistahajók elmenni, és akkor erről fog. Ezzel a témával kezdek.
1: Ez is érdekes téma egyébként, pont Kuner Misi bácsival beszélgettem, aki remélem hallgat minket, mert mindig a Paks FM-et szokta hallgatni, úgyhogy ezúton is puszilom, és üdvözlöm, de ő mondta, most már a 78. életévében van, és mondta, hogy hát az ő élete során már volt ilyen, úgyhogy én akkor, amikor ő ezt mondta, én megnyugodtam teljesen, mert hogyha 78 év alatt már volt ilyen, de az én életem során még nem nagyon, vagy talán egyszer tapasztaltunk olyat, hogy nagyon alacsony volt a Duna, akkor igazából valószínűleg ez egy ilyen ciklikusság is van ebben a történetben, úgyhogy azért annyira remélem nem kell megijednünk, nem fog kiszáradni itt a Duna vagy valami, hanem majd a következő 50 évben meg lesz olyan, amikor megint nagyon magas lesz a vízszint, és akkor megyünk majd zsákokat pakolni, meg ilyenek.
2: Igen, úgyhogy abszolút, szerintem erre nagyon-nagyon oda kéne, vagy szerintem sokkal jobban oda kéne figyelni egyébként, hogy az idősebb generáció mit mond, hogy ők mit láttak és mit éltek át. Egyébként pont a minap hallottam, hogy az El Niño, ami most egyébként szárazságot és aszályt okoz, egy nagyon csapadékos telet hoz, képzeld el.
1: Tényleg?
2: Igen, most ezt hallottam, hogy utána nézek.
1: Hát remélem. Egyébként nagyon kellene a csapadék, úgyhogy én nem bánnám, hogy ebből a kis felhőből, bár nem úgy tűnik, mint első felhők lennének, de hogyha lenne valami kis minimális, de nem, egyébként az időkép is azt írja, hogy csapadékra maximum nagyon elszórta lehet számítani a mai nap folyamán. Na jól van akkor, én viszont átadom neked a terepet akkor, Andi, és szuper. Kettőig hozd a jó kis témákat, amiről most beszéltél, meg a jó dalokat. Én pedig köszönöm a Paks FM hallgatóinak, akik az élesztőben velem tartottak. Reggel 6:30 között Harmad Gabit hallottátok. Szép napot és jó rádiózást mindenkinek. Wake up,
0: wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: 10:30 és az élesztő után üdvözlök újfent mindenkit. Én Strasser Andi vagyok, átvettem a terepet itt a stúdióban Gabitól, aki még egyébként itt van velem, és ez olyan jó, hogy nem vagyunk egyedül, és persze, hogy nem, hiszen itt vagytok, és remélem, hogy velem tartotok. Egészen délután 2-ig hozom nektek a jó slágereket, és a témákat, amelyeket Gabinál, illetve Gabinak már pár perccel ezelőtt elsoroltam, és kezdem ezzel a bizonyos dunai témával. Képzeljétek, a dunai szakaszon, hát nem magyarországi szakaszon, de az egyik országban már a dunai szakaszon vissza kell fordítani a turista hajókat, mert egyszerűen annyira alacsony a Duna vízállása, hogy ott már nem tudnak biztonságosan közlekedni, akár fenn is akarnának. Érdekes nagy az asszály, és hiába borult most az ég, sajnos egy szemcsepp eső sem várható állítólag a mai napon. Mindezek ellenére remélem, hogy jól indult a csütörtöki napotok, nagyon jó rádiózást, jó munkát, és persze jó nyaralást azoknak, akik éppen a szabadságukat töltik.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: ولی چنگی شم لد دنم که تو وفیلت
1: Diázza Paks FM-en, és egy kis dunázás a következő percekben. Hát itt Pakson és környékünkön nyilván nagyon sokan szeretnek dunázni, viszont a nagy asztály, a csapadékhiány és az alacsony vízállás a Dunát is elérte és megviseli, és képzeljétek, van már olyan szakasza a Dunának, ahol a sétahajókat úgymond vissza kell fordítani. A Budapestről induló sétahajó, amelyek egészen a Duna deltáig mennek, odáig már nem tudnak tulajdonképpen eljutni. Romániában már a folyami közlekedésben fennakadásokat okoz a lecsökkent Duna vízszint. A bolgár határnál fekvő Beket nevű településen konkrétan leállították a komp közlekedést is a két ország között, és az Euronews riportja szerint a sétahajók utasait jobb hiány buszokkal szállítják majd tovább a kikötőből, a Duna delta helyett pedig bukaresti városnézés a program, kénytelenek a turisztikai irodák módosítani a programokat is. A Hírcsatorna helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a Duna alacsony vízszintje miatt több hajó is elakad Beket közelében. A sétahajóknak is gondjaik vannak, azok is csak Beket kikötőjéig mennek, amelyeknek a Duna delta térségébe kellene eljutniuk. Az is egyfajta turisztikai látványosság. Ugye a Duna delta térség Románia keleti részén található egyébként. Szóval azok a sétahajók, amelyek Budapestről indulnak, szintén nem tudják tartani a menetrendet, és idáig legalább el akarnak jutni, és szintén nem tudják a szokásos menetrendet tartani. Az eredeti programtervet teljesen át kell dolgozniuk a társaságoknak. Egyébként gondoljatok bele, akik ezekben a napokban vállalkoznak dunai hajózásra, hát nagy látványosság számukra az is, hogy mondjuk bizonyos településeknél, bizonyos torkolatoknál, bizonyos kanyarokban mennyire alacsony a Duna vízszintje. Reméljük, lesz ez még másként is.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Közlekedj velünk!
1: Több balesetről is hírt kaptunk az elmúlt órákban. A 61-es főúton Nagykonyi határában két személyautó ütközött össze, a 68-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, tehát még tart a helyszínelés. Vételkörzetünktől ugyan távol, de az M1-es autópályán pedig képzeljétek, egy műszaki hibás jármű vesztegel, és ez elég ahhoz, egyébként Tatabánya térségében, hogy 6 kilométeres torlódás alakuljon ki, egyébként a főváros felé vezető oldalon, úgyhogy benneteket, akik esetleg észak felé haladtok, ez nem érint, de azért mindig jó látni azt, hogy hol vannak problémák vagy fennakadások, sosem lehet tudni, hogy innen vételkörzetünkből is éppen merre haladtok. Ami az M6-os autópályánkat illeti, a Pécs felé vezető oldalon a Szekszárd-Bátaszék térségben a 155-ös és a 161-es szelvények között lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt, ott erre ügyeljetek. Az 53-as főúton Solt-Vadkert és Tompa között az útmenti növényzetet kasszálják a mai napon délután 2-ig, mozgó munkagépre számítsatok, amely akár a fél útpályát is elfoglalhatja, és van vételkörzetünkben is egy olyan útszakasz, ahol napközben többször torlódás alakul ki az elmúlt, most már azt kell mondani, hosszú hetekben. Fülöpszállás és Solt között az 52-es főúton, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a fél útpálya több helyen is zárva van, és itt bizony szintén sokszor 20 perccel megnövekszik a menetidő, úgyhogy legyetek türelmesek. Nagyon jó utat kívánunk mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ami a rádió hallgatást illeti, folytatjuk a jó slágerekkel. Kökény Attila és Marics Peti a Tutto Bellóval indítja a következő órát.

0: vagyunk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MT-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartósan magas kamatkörnyezet, a kulcsfontosságú állami támogatások, mint a Széchenyi hitelprogram kamatainak megduplázódása, valamint a makrogazdasági lassulás együtt olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely különösen érzékenyen érinti az építőipart, a logisztikát és a kiskereskedelmet, tette hozzá. A jelentés szerint a vevők fele azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek lényegében a finanszírozást próbálják meg áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Bár a számlák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyed évet meghaladóan kint ragad. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila

0: A tűzesethez a szekszárd és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közút menti fásításokban, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi, nagyon köszönjük a híreket, 11 órára várunk vissza, most pontosan 5 perccel járunk délelőtt 10 óra után, 2026. július 16-án csütörtökön Walter nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok, és egyébként pedig nyilván nagyon jó napot és nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a most csatlakozóknak is. Folytatjuk a jó zenékkel és a témákkal, elsorolom majd a vételkörzetünk program lehetőségeit, nem csak a jövő hétvégi gerjeni Dunarok motoros találkozóról lesz szó, és egy-két nyári témával is jövök, annak ellenére, hogy ma úgy tűnik, hogy elég sok a felhő felettünk. Ennek köszönhetően kicsit, még ha füllet is, de kellemesebb az idő, egyébként 26 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, szóval a borultabb ég ellenére, amelyből egy szem csapadékra sem lehet ma számítani, hozzuk egy-két nyári témát, vajon miért mondjuk azt, vagy miért érezzük úgy, hogy a víz kiszív bennünket, amikor egész nap a strandon a vízben ülünk, és milyen jó tanácsok vannak, illetve melyek azok a jó tanácsok, amelyeket meg kell fogadniuk az allergiások, amikor kiválasztják a nyaralási helyszínüket, célpontjukat, illetve mi az, amit soha ne felejtsenek otthon. Ezekkel is érkezem. Nagyon jó rádiózást mindenkinek!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Több nagy rendezvény is lesz a vételkörzetünkben a következő hetekben. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton rendezik meg a nagy dorogi falu napokat. Pénteken este a Delta zenekar koncertjével, szombaton este 8 órakor pedig a nagy dorogi ingyenes rendezvényen a Bikini zenekar ad nagy koncertet, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak. A másik nagy rendezvény jövő hétvégén a 17. Gerjeni Dunarok találkozó, motoros találkozó, amelyet a szokás szerint csütörtöktől szombatig rendeznek, illetve szerveznek meg Gerjenben. Többek között a Kerámia, a Cheat zenekar, a Romeo Virzik, a Mudfield, az ABCD és a Mobil Mánia fellépésével. Ide is mindenkit szeretettel várnak. Aztán mindenkit várnak a júliusban is a Kenuszgatom vizitúrák programjai. Legközelebb 18-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton a Bölcske Paks távot lehet leevezni. A paksi csónakháztól lesz az indulás délelőtt 9 órától, illetve fél 9-re már várják a gyülekezőket. Érkezés délután 2 óra körül várható. Jelentkezni a 20-as körzet 299 21 50-es telefonszámon lehet. 4, illetve 6 személyes túrakenukban, vagy 1-2 személyes kajakokban lehet utazni, úgymond, és evezni. Minimum 8 fő, maximum 25 fő a társaság létszáma, amelyeket indítanak, illetve csoportok létszáma, amelyeket indítanak a Kenuszgatom kapcsán. Egy nagyon klassz, akár családi program. Mindenképpen egyszer érdemes kipróbálni, és még egy program Kalocsáról. Augusztus 1-én Kalocsára érkezik az Egy életünk című életrajzi stand-up est Nagy Ervinnel és kedves feleségével, Borbély Alexandrával. Az érsekerti szabadtéri színpadon este 8:30-kor lesz az előadás. Érdemes a belépőjegyeknek időben utána nézni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Ez a Paks FM.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és életstílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: legnagyobb kedvencek Levitől. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Ez bizony ma lesz déltől egyik, és egy egész órás, nem mindennapi mixel készül Levi, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és azért is érdemes velünk tartani, mert mindig friss információkat tudunk hozni. Például most egy útinform jelentést Robitól, Robi Tokai Robi kollégáktól kaptunk üzenetet.
2: Valami okból kifolyólag a rendőrök lezárták az utat a Tolnai út 2-nél a Kóp ABC-nél, és a forgalmat felterelik a Kishegyi útra, aki így a Dózsa-György felől érkezik. Nem láttam be, hogy mi a helyzet, de ott nem lehet tovább menni egyenesen a Tolnai úton.
1: Robi, nagyon szépen köszönjük. Tehát, hogyha jól értem, Paksfő utcáján északról délre közlekedve a Kishegyi útra muszáj felkanyarodni jobbra. Nem lehet tovább menni egyenesen, valamiért lezárták az utat. Gondolom, hogy ott esetleg valamiféle baleset történt. Ha frissebb információtok van, szívesen vesszük a 20-as körzet 9411001-es SMS, illetve Viber számra, vagy a Facebookon keresztül bármely elérhetőségünkön. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!

A Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól 10 óra 24 perckor pedig balatoni, illetve vizes témák a következőkben, amelyek jönnek. Vajon miért érezzük úgy, hogy kiszívott bennünket a víz? Ugye használjuk ezt a kifejezést, amikor egész nap strandolunk, és hát ha nem is reggeltől estig ülünk a vízben, de sokat bent tartózkodunk egy forró nyári napon, amikor tényleg leköltözünk egy strandra, teljesen mindegy egyébként, hogy medencés vagy szabadvízi strandról van szó. Szóval használjuk ezt a kifejezést, hogy kiszívott bennünket a víz, pedig nem a víz szív ki bennünket. Ígértem fél tíz után, hogy elárulom, hogy mi is az igazság ezen a területen. Egy biztos, amikor mi úgy érezzük, hogy pihenünk a vízben, közben tulajdonképpen a szervezetünk folyamatosan dolgozik. Ez az igazság, ugyanis a víz sokkal jobban vezeti a hőt, mint a levegő, ezért a szervezet folyamatosan azon dolgozik, miközben mi a vízben ücsörgünk, hogy fenntartsa a normál testhőmérsékletünket. Ez még akkor is igaz, ha a medence vize kellemesen melegnek tűnik. Ez a hőszabályozás energiát igényel, így a szervezet akkor is dolgozik, amikor mi tehát nyugodtan mondjuk lebegünk a vízben. A másik, ami nagyon fontos, hogy a víz nyomást gyakorol a testünkre, ami megváltoztatja a vérkeringést, írja az egészségkalauz. A víznyomás segíti a vér visszaáramlását a szív felé, emiatt a szívnek és az ereknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez. Ez önmagában nem káros, sőt, sok esetben kedvező élettani hatású, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízből kiszállva fáradtabbnak érezzük magunkat, és hát emellett a napsütés is sok energiát elvesz, a legtöbben nem fedett uszodában, ugye, hanem tűző napon strandolunk a meleg nyári napokon, és hát a nagy melegben a szervezet folyamatosan hűti magát, az erek kitágulnak, fokozódik a verejtékezés, ami szintén energiát igényel, még akkor is, ha miközben úgy érezzük, hogy a víz kellemesen lehűt bennünket. És van még egy nagyon érdekes dolog. Tudtátok, hogy a vízben is lehet izzadni? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a medencében, vagy akár Balatonban, Dunában nem izzadunk, de valójában a szervezet ugyanúgy termel verejtéket, csak ezt a víz azonnal elmossa, ezért nem vesszük észre. Emiatt könnyű kevesebbet inni a szükségesnél, és enyhén kiszáradni, ez is okoz fáradékonyságot, vagy akár fejfájást, bágyadtságot és csökkent koncentrációt, szóval nem a víz szív ki bennünket, hanem a nem megfelelő folyadékpótlás, a nap, és az, hogy bizony, ha vízben tartózkodunk, a szervezetünk okosan és nagyon kedvesen egyébként dolgozik értünk. Érdekes. FM. És akkor most folytassuk a zenékkel. Előtte még egy információ, pár perccel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy lezárták a Paksi főutcát, méghozzá azon a ponton, ahol a főutcai Paksi Coop ABC előtt a konzertgyárral, a régi konzertgyárral szemben fel tudnánk kanyarodni a Kishegyi útra, sőt fel is terelik a forgalmat a Kishegyi útra, egyenesen délfelé a főutcán nem lehet tovább közlekedni, úgyhogy erre számítsatok. Amennyiben változik a helyzet, reméljük, hogy kapunk róla információt, és be fogjuk tudni mondani. Minden esetre úgy tudjuk, hogy teljes szélességében lezárták a Paksi főutcát, tehát a Kishegyi aljánál, a Coop üzlet előtt egyelőre nincs információnk arról, hogy mi történt, de reméljük, hogy minden helyre áll hamarosan.

A Bambalé a Paksefemmel, nekem kétségkívül ez az egyik kedvencem, ha a dinamikus zenéket és újdonságokat nézzük. 10 óra 38 perckor mi a helyzet a Paksi főutcán? Azt az információt kaptuk egy bő 20 perccel ezelőtt, hogy lezárták a főutcát teljes szélességében, méghozzá a Kishegyi alján, ott a Coop üzlet előtt, és nem lehet tovább dél irányba haladni. Azt szintén nem tudjuk, hogy mi történt, de arról volt információnk, hogy a lezárás megtörtént, amennyiben arrafelé haladtok. Jó, ha ezt tudjátok, illetve a frissebb infótok van, szívesen veszem a 20-as körzet 94110001-es SMS vagy Viber számra, egyébként pedig balesetmentes jó utat, és hát nagyon jó nyaralást mindenkinek, még azért hátra van egy jó másfél hónap, vagy szűk másfél hónap a nyárból. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan még csak ez után, főleg augusztusban fognak nyaralni menni. Mi az, amire még feltétlenül figyelni kell, hogyha nyaralni indultok? Hát, legyen szó pollen, étel vagy rovar méreg allergiáról, az érintetteknek ajánlott, sőt, bizonyos esetekben szükséges gondosan felkészülniük a nyaralásra. Vajon mit érdemes végig gondolni nekik az utazás előtt, mit kell becsomagolni, és hogyan tehető biztonságosabbá és élvezhetővé a kikapcsolódás? Ezekre a kérdésekre válaszol dr. Mezei Györgyi, az Allergia Központ allergológusa a Feminának. Nos, nézzük meg egy-két jó tanácsot. Hát először is, bármilyen allergiával is küzdjön valaki, főleg a pollen allergiáról van szó, nem mindegy, hogy milyen célpontot választ. Mindenképpen kerülni kell azokat a területeket, ahol éppen magas az allergén pollenek koncentrációja. Ugye szokták mondani, hogy például az asztmásoknak jót tesz a sós tengeri levegő, de lehet, hogy a hegyekben is jobban járnak például a pollen allergiások, mint a füllett nyári tengerpartokon. Az ételallergiások mindenképpen nézzék meg, hogy az adott szálloda vagy hotel milyen ételeket, illetve menüket szolgál fel. Ma már általában mindenhol figyelnek erre, de azért néha kiderül, hogy mégsem. Persze sokan az ételallergiások közül éppen ezért apartmanban szeretnek nyaralni, ahol saját maguk tudnak főzni vagy gondoskodni a saját menüjükről. Ha pedig mégis egy-egy ételallergiával küzdő is szívesen beül, hogy egy étteremben megkóstoljon egy helyi specialitást, akkor mindenképpen nyilván érdemes az étlapon jól szétnézni, és akár a pincérekkel is konzultálni, hogy biztos-e, hogy nem fog glutént, vagy tejet, vagy bármi mást tartalmazni az étel, ami az adott embernek nem tesz jót. A rovar allergiások pedig kerüljék a rovarcsípések lehetőségét a tengerparton is, a légúti allergiások pedig már az utazás előtt tájékozódjanak a helyi légúti tüneteket kiváltó és elkerülhetetlen allergénekről.

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
3: A rendszeresen visszatérő Paks FM slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like Your Prayer feldolgozását Josh Favas-tól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milky-vel, ez a Just The Way You Are. Hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: Közlekedj velünk!
1: Információnk szerint egy bőfél órával ezelőtt helyszínnel is kezdődött Paks főutcáján, a Kishegyi alján úgymond a Coop üzlettel szemben teljes szélességében lezárták Paks főutcáját, amennyiben ez még így van, nem kaptunk azóta friss információt, úgy érdemes kikerülni ezt a szakaszt. Baleset történt vételkörzetünkben a 61-es főúton is, Nagykonyi határában két személyautó ütközött össze, a 68-as szelvénynél egy sávon, irányonként váltakozva halad még mindig a forgalom. Ahol pedig még fennakadás szokott lenni, az az 52-es főút, Solt és Fülöp szállás között útépítők dolgoznak, több helyen félpályás az útlezárás, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, az arra járók erre is ügyeljenek. Aztán, ami még fontos, a Paks-Tengelic-Kölesd útszakaszon kaszálnak a mai napon, az útmenti növényzetet gondozzák az 1-es és a 22-es szelvények között, ott útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton pedig kátyúznak a 121-es és a 123-as szelvények között a mai napon is. Ez egyébként a Duna-Szentgyörgyi szakasz. És még pár információ az útmenti növényzet gondozásáról, Simontornya és Szekszárd között is. Erre lehet számítani a 13-as és a 42-es szelvények között, valamint a Cece-Simontornya-Pincehely útszakaszon is. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Másfél percen belül 11 óra lesz, Robi jön a hírekkel, utána pedig folytatjuk a zenékkel. A Madison Avenue 2000-es nagy slágerével indítom a következő órát.

0: slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Elindult a Közép-Dunamenti Kiemelt Térség turisztikai menedzsment rendszerének szakmai tanulmányú sorozata, melynek első állomása Tamási volt, adta hírül a KDMFÜ Nonprofit Kft. Kedden. A 7 állomásból álló szakmai tanulmányút első helyszíne Tamási volt, ahol a térség 7 kiemelt településének, Dunaföldvárnak, Kalocsának, Kiskörösnek, Nemesnádudvarnak, Paksnak, Szekszárnak és Tamásinak a képviselői és turisztikai szakemberei találkoztak, hogy megismerjék egymást és Tamási és térségének turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányút sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és közösen erősítsék a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai vonzerejét. Hozzátették, a különböző településekre szervezett találkozók kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a térség értékei még jobban összekapcsolódjanak, és a fenntartható turizmus a mindennapi fejlesztések részévé váljon. Szolnoki Péterre emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A Paksi rendezvény szervező

0: nyilatkozott a hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenber Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0-ás végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 5 perccel délelőtt 11 óra után további remek rádiózást és nagyon jó készülődést kívánok az ebéd időhöz, amelyben Levi hozza majd a Best of kedvences óráját dél és 1 óra között, és mivel egy nem mindennapi zenei mixel készült, ahogy azt már az elmúlt napokban a promójában is hallottátok, ezért pár perc múlva Levi lesz a vendégem, és elmondja majd nekünk, hogy tulajdonképpen melyek azok az előadók, és milyen zenék azok a zenék, amelyekkel a mixet megtöltötte. Annyit elárulhatok, hogy egy vad órára számíthatunk, viszont állítólag chill is lesz majd az óra végén, egy kis lazuláskép. És hozok egy nagyon érdekes interjút Pálfi Kati kolléganőnk jóvoltából. Szerintem már nagyon sokan hallottatok az elmúlt 10 évben a Dunaföldvári azt a keservit értékör egyesületről, akik többek között szemétből, illetve hulladékokból építenek szobrokat. Ferenci Zsolt alapítóval készült interjúját Katinak szintén ebben az órában fogom lejátszani, de mindenek előtt jöjjenek a zenék, mielőtt Levivel érkezünk a Madison Avenue-t, ígértem, velük kezdünk.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: egy jó kis felhős nóta. Mit szólsz, Levi, ebben a jó kis felhős időben? Felhős nóta.
1: Ja, imádom. Ha ez most itt megidézi nekünk ezt a kis záport talán, ami már lóg a levegőbe, de nem akar megérkezni. Kicsit szemerkél, de inkább csak szurkál.
0: Nem, állítólag ma nem fog jönni, csak holnap. Viszont.
1: Mindig ezt mondják.
0: Ez igaz, viszont Levi, ami ma jönni fog, az a Best of óra a déltől egyig, és hát nem voltál itt 9:30 között, Gabival kidumáltunk már téged.
1: És ez a Best of
0: van, nem? Ez mindig így van, hogy mi kidumáljuk a másikat, igen. A Best of promót kapcsán kidumáltuk, hogy elkezdtük itt találgatni, hogy vajon mi várható, és hogy vajon van-e olyan előadó, amit akár akit a hallgató közül akár is ismerhetnek is. Vajon európai előadók, vagy milyen zenei stílus az, amit hozol? Na, gyerünk, Levi!
1: Ez Goa Trance lesz. Most már inkább Psytrance néven hivatkoznak rá, de ezeket el fogom mondani egyébként az óra elején. Előadók, akiket ismerhet, nem tudom, attól kihallgatja a rádiót? Tehát, nyilván, aki beleásta magát ebbe az egyébként tényleg elég underground műfajba, az ismeri az előadókat. Meg egyébként annyira már nem underground. Tehát azért Ozora is közeledik, az is erre a fajta zenére épül, és a világ minden égtájából tízezrek jönnek. Tehát ez már egy gigantikus, hatalmas fesztivál, és ilyenekből van más országokban is egy csomó. Hát ennek is van egy undergroundabb, meg egy ilyen komercionálisabb része, de még ezeken a nagy fesztiválokon is hallottam olyan zenéket néha, hogy leszakad az arcom. Tehát az, hogy sok nagy közönséget vonz, az nem azt jelenti, hogy nem tartalmas. Na minden esetre, amire ki akarok lyukadni, nem tudom. Hát aki nagyon prominens mostanában, talán a legprominensebb, egy svájci forma, egy 2 méter magas csávó, 40-valány éves, hosszú, olyan hosszú rasztái vannak, hogy tényleg a bokájáig érnek kb. És
0: igen.
1: Ezt így fölcsavarva hordja.
0: Hogy hívják?
1: Úgy hívják, hogy Adja. Ez az előadó neve, de mindenki így is hivatkozik rá. Egyébként Salvador Felix Leu, egy svájci, szerintem ilyen olasz származású, vagy ilyen spanyolos, nem is tudom, egy ilyen művész családba született bele, egy művész klámba tulajdonképpen, és ő elkezdett ezzel a zenével foglalkozni. Egyébként ő gitározik, meg minden, csak úgy dől belőle a zene, és ő nagy hatást gyakorolt szerintem a modern felfogására ennek a zenének, úgyhogy tőle is az utolsó szám majd tőle lesz hallható. De igyekeztem mindenhonnan meríteni egy kicsit minden korszakból, de annyi féle van, hogy lehetne még csinálni, tudod, 20 ilyen szettet, ami csak ilyen bemutatkozó szett. Tehát nehéz dolgom volt, amikor összeraktam.
0: Mert hogy csak 60 perces, nem egyébként körülbelül 50-55 perces a mix, mert hogy egy zenei mixbe hoztad össze ezt a stílusú zenét, viszont mit értesz korszak alatt? Tehát, hogy mikortól datáljuk ezt a fajta elektronikus zenét, szerinted?
1: Ugye, ez a 80-as évek vége körül már elkezdett átszivárogni az elektronikus zene, ami itt elkezdődött, főleg Európában, Németországban főleg egyébként, amúgy kezdetben, de az elment Indiában ilyen ex-hippik fölkarolták, vegyült az ottani hangzásokkal, és kialakult ez a sajátos műfaj, már a 90-es évek elején beszélhetünk erről, és aztán azóta fejlődik folyamatosan.
0: Uh-huh. Igen, így van, és egyre nagyobb teret hódít, akárha csak azt nézzük, amit mondasz, hogy vannak önálló fesztiváljai már tulajdonképpen.
1: Persze.
0: Világszerte ennek. Persze. A fajta zenének. Egyébként, amikor 9 után Gabival kidumáltunk téged, és a mai Best of órádot, akkor gyorsan egy a Gabi előre tekert, hogy akkor megnézzük, hogy mit tett be a Levi, milyen zenét, ugye akkor még nem volt bent a mix az
1: igen.
0: Adásban, és nem tudtunk belehallgatni, vagy egy kicsit kaland benne, de most már látom, hogy már bekészítetted, és
1: igen.
0: Hát azt is elárulhatjuk, hogy egy erőteljes geget is hozol a történetbe, mert 40 perc környékén lesz egyfajta váltás.
1: Ez már a legvégén van.
0: A legvégén?
1: Igen,
0: aha.
1: Ez a dolog, mert úgy gondoltam, hogy a buliknak mindig a velejáró rész a chill rész is. Ezt el is fogom ott is mondani, hogy minden fesztiválon van külön chill rész, amikor ezek a lazább zenék szólnak, akik már kifáradt a táncban, az elmehet oda, és ott ez a csodálatos zene veszi körbe. Úgyhogy végére egy ilyen rövid részletet beraktam. Úgyhogy, hogyha túlélitek az iszonyatosan intenzív és gyors és megviselő pszichedelikus trance zenét, akkor a végén pici chill várt titeket.
0: Hát ugye, a legfeljebb annyit tudok még mondani, hogy ha délben jön Levi, és hozza ezt az, hogy mondtad, milyen jelzőket használtál?
1: Hát,
0: iszonyatos, vad.
1: Igen, egy vad, tényleg olyan az egész, mint egy ilyen utazás, úgy kell felfogni ezt. És nagyon kifejező zeneiket. Annak ellenére, hogy elektronikus, annak ellenére, aki csinálja ezt, az a szívét, lelkét bele tudja rakni ugyanúgy. Én is csináltam egyébként egy csomó ilyen számot. Azért nem osztam sajátot, mert az viszont annyira nem rádióbarát szerintem.
0: Wow, még ennél is vadabb?
1: Persze, vannak ennek különböző fokozatai, meg tempói, meg mit tudom én nem is a gyorsabb tempót szeretem, hanem inkább csak azt, hogyha azon belül van nagyon erőteljes valami. És most is hoztam olyanokat is, de az én fajtám az nem Paks FM kompatibilis.
0: Jó, figyelj, az az igazság, hogy na, hogy még Paks FM kompatibilis, ez egy másik kérdés. Egy biztos, izgalmas zenei kalandozás lesz déltől egyig, így készüljetek. Ami pedig a te saját zenéidet, illetve az általad szerzett zenéket illeti, Levi, évek óta húzol ezzel bennünket, de még soha nem mutattad meg, úgyhogy erre muszáj lesz egyszer sor keríteni.
1: Igen, de azt tudom mondani egyébként, hogy el akarjátok csípni, akkor két helyen is zenélek nyáron, úgyhogy...
0: Ez itt a reklám.
1: Igen, ez itt a reklám.
0: Na, de tényleg akkor hol fogsz zenélni? Na, publikus? Tehát zárt körül rendezvényen?
1: Az egyik az inkább zárt körül, viszont a másik egy kisebb fesztivál.
0: És még nem tudunk róla?
1: Hát nem. Hát akkor most nagyon underground ez a dolog, de mindegy, ott fogok zenélni, meghívtak, nagyon kedvesek voltak, és nekem vannak még zeneim, úgyhogy mindig össze tudok rakni ilyen egy-egy órát.
0: Helyszín és időpont?
1: Augusztus, hát most nem tudom pontosan, akkor augusztus valami.
0: Annyira tudtam, hogy ez. El akarod csipni, gyere el ide, jó, hova? Nem tudom.
1: Most de egyébként amúgy azt sem tudom pontosan, hogy hol lesz. De...
0: Biztos voltam benne, Levi, hagyjuk is.
1: Minden is, még a zenékkel készülök.
0: Figyelj, ugye erre szokták mondani, hogy minden napnak megvan a maga baja. Tehát ki tudja még, hogy augusztusban hogy lesz, meg mit lesz, ráérte még azon már.
1: Persze, ilyen a zenészek
0: élete. Jól van. Levi, köszi, hogy itt voltál. Nagyon várunk délre. És akkor, hogy is mondtad, hogyha valaki kibírja azt a 45-46 percet, akkor egy jó kis chill jön a végén, és ha valaki kibírja a Levi zenéit egy órán keresztül, utána még visszajövök én, viszont téged nagyon várlak kettőre.
1: Jó, jövök is kettőkor.
0: És akkor lássuk a promót, tehát mivel is készült Levi mára?
2: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Levi kedvenceit.

A 90-es években elkezdődött egy zenei és éles stílusbeli forradalom. Az európai modern elektronikus zene Indiában ötvöződött a keleti misztikummal. Az eredmény Goa Trance.

0: Harry Styles vadonatúj slágere, az American Girls szólt a Paks FM-en, pontosan 11:30 van. A Dunaföldvári Azt a Keservit Értékkör Egyesületről vajon hallottatok-e már? Egy környezetvédelmi egyesületről van szó, és azt ígértem, hogy ebben az órában velük mindenképpen fogunk foglalkozni. Egyébként az egyesület életre hívója és vezetője Ferenci Zsolt, akivel Pápi Kati kolléganőnk tudott egy jót interjúzni. Ami érdekes az egyesülettel kapcsolatban, hogy az egyik legismertebb tevékenységük az évente megrendezésre kerülő nagy szemétszüret, de a környezetvédelmet ma már összefűzik a sporttal, a művészettel, és hulladékszobraik Dunaföldváron városszerte megtalálhatók. A PET kupán 2015-ben környezetvédelmi különdíjat is kaptak, 2017-ben pedig a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválról hoztak el különdíjat, 2019-ben Dunaföldvár kultúrájáért elismerésben részesültek, és egyébként pedig nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok szemlélet formálásában, ami szerintük a jövő táptalaja. Ferenci Zsoltot hallhatjátok a következőkben.
1: Immáron 10 éve, július 17-én az én születésnapom lesz 10 éves. Az egyesület, de maga a formáció, tehát a csapat az viszont már 12 éves. Tehát két évig kalózkodva nyomtuk, aztán úgy gondoltuk, hogy sokkal könnyebb előre jutni, ha hivatalos szervezet vagyunk, és így megalakult az egyesület.
2: Milyen apropóból jöttetek anno létre?
1: Hát ez hosszú. Én előtte pár évvel áthajóztam az Atlanti-óceánon. És én ott, amikor azt gondoltam, hogy reggelre már a cápák csipkedik a húsomat, akkor én megfogadtam, hogyha én ezt túlélem, akkor valamit teszek a környezetvédelemért. És innentől indult az egész történet. Én igazából ezzel hálálom meg, hogy életben maradtam, mert azért elég nehéz volt a helyzet ott, de láttam azt a rengeteg szemetet, tehát mikor az Atlanti-óceán közepén látod a konténernyi szemétszigeteket úszkálni, meg hát ugye veszélyes is, mert a hajó is, mikor éjszaka suhantunk, akkor egy csomószor az a veszély fennállt, hogy ráfutunk egy leesett konténerre, egy felborult csónakra, egy bármire, és az ugye rögtön a hajónak annyi. Tehát igazából a lényeg az, hogy amikor én láttam a saját szememmel, hogy több ezer kilométerre a partoktól is úsznak a szemetek, akkor én gondoltam, hogy ez volt az ígéretem, hogyha én itt megmaradok, ami sokszor nem úgy nézett ki, akkor aktívan nekiállok környezetet védeni. Előtte is szívem ügye volt, de akkor utána jött ez.
2: És társakra találtál.
1: Így van, az őrült hamar talált több őrültet, úgyhogy szépen elkezdtünk gyülekezni. Először 5-en voltunk, 6-an voltunk, persze így a 10 év alatt azért voltak cserék, meg elhullások úgymond, de ez nagyon fontos, hogy tehát akinek nem szívügyez és nem úgy gondolja, tehát egy csomó ember úgy jött az Azt a Keservitbe, hogy ez menő dolog, ez tök jó, de maga a sötét oldalt azt nem mindenki viselte el, tehát mikor térdig mész a mocsokba, a dögök között, a rothadó mindenféle között szedni össze szelektíve a hulladékot, tehát azért így az évek alatt jó páran kihullottak, de hát őnek ez volt a sorsuk, viszont a hála jó égnek egyre fiatalabbak jönnek, egyre újabbak jönnek, mindig csatlakoznak hozzánk, szóval a hivatalos taglétszámunk az azt hiszem most is 24 ember, plusz azok, akik ugye csatlakozni szeretnének, de hát ezeknek feltételei vannak nálunk.
2: Tehát akkor nagyon komolyan gondoljátok, ugye most már több mint 10 éve, és az, hogy komolyan gondoljátok, az azt is mutatja, hogy nem csak különböző idézőjelbe téve akciókat szerveztek, hanem szobrokat építetek, előadásokat tartotok. Mesélj erről, hogy alakult ez ki tulajdonképpen, hogy kifele is próbáljátok a szemléletet formálni.
1: Hát elsősorban úgy, hogy amikor elkezdtük, tehát ez nagyon fontos, hogy annak idején a PET kupára mentünk véletlenül el. Elmentem egy hajókiállításra, és ott összekavarodtam a Méderáron barátommal, akinek az apukájával jöttem át az óceánon, és ő mondta, hogy figyelj, menj oda a PET kupásokhoz, ők hasonlóan örültek, mint te. És oda mentem, és be is neveztem a PET kupára a csapatot, akkor gondolkoztunk, mi legyen a csapat neve, úgy jött az Azt a Keservit. Tehát így az egész így vonzotta magával. Lényegében úgy indult az egész, hogy elkezdtük szedni a szemetet. És rájöttem, hogy maga az, hogy szemétszedésre invitálod az embereket, arra senki nem fog eljönni, a nagy része. Én úgy gondoltam, hogy mindenképp tegyünk mellé egy kis pluszt, legyen jó kaja, tehát nálunk, aki szemétszedésre jön, az kap reggeli tornát, kap egy kiadós reggelit, kap utána, amikor megjött ebédet, általában nálunk vaddisznó gulyás van, vagy vaddisznó pörkölt, és utána még koncertek, buli, tehát úgy szerettem volna, hogy összevonni, kicsit vonzóbb legyen szemetet szedni. Nálunk például ezek a szabályok, tehát aki hozzánk jön, pohara, tányérja legyen saját, kanala legyen. Tehát mi adunk neki papírtányért, papír vagy fakanalat, meg ilyeneket, de nálunk azt a cikitányérnak hívják, tehát akinek nincs saját csajkája, tányérja, pohara, fontos, hogy ne termeljünk hulladékot. És innen jött, hogy valami szórakoztató dolog is kell az mellé, hogy szemetet szedünk. És ebből úgy egyenes ágon ment, hogy legyen egy kis koncert, legyen zene, legyen kreativitás benne, legyen sport, és így jött az, hogy a sport, a művészet így belekeveredett az asztakeserődbe, és innen indult maga a hulladékszobrászat is. Ez a szobor, ez díjat is nyert, a Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert, utána még több is díjat nyert, de onnantól meg elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, ennyi szemét van itt, akkor elkezdünk belőle építkezni. És immáron, hát nem is tudom, hogy hányadik szobor van készen, nagy szobrokból azt hiszem 41, a kis szobrokból meg több ezer.
2: Hol lehet ezeket látni? Tehát a telephelyeteken vannak ezek?
1: Hát a bázison nálunk a telephelyen nagyon sok van, most viszonylag, kicsik is, nagyok is, de már szanaszét, tehát már van Lengyelországban, van Svájcban, van Spanyolországban, Budapesten, Gödöllőn, tehát igazából hogy szétszórtuk már a szobrok nagy részét. Volt a BMW-n, természetesen megmondom őszintén, van amelyik nagy cégeknek lett, tehát dolgoztunk együtt a Heinekennel, a Hankokkal, a Greenpeace-szel, a Spárral, tehát ilyen nagyobb cégekkel dolgoztunk együtt, és ők ugye rendeltek tőlünk szobrokat, megbeszéltük, bérbeadtuk, eladtuk.
2: Nagyon felpörgött ez a dolog, én úgy látom. Nagyon aktívak is vagytok, nyilván ehhez az is kell, a tudatosság mellett.
1: Pontosan. Igazából az van, hogy a másik nagyon fontos, tehát a tudatosság, a gyerekek. Tehát a gyerekek, főleg mióta nekem is van egy fiam, azóta olyan szinten prioritást élvez az egész. És ez az életcélom. Én amikor kapok egy ilyen rajzot tőlük valami, az többet ér, mint akármilyen majom kitüntetés, vagy bármit. Amíg a gyerekek azt mondják, hogy király vagy, addig a legnagyobb királyok vagyunk. Szóval mi nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, meg ők a jövő. Tehát ha ezt a bolygót valaki megmentheti, még azok nem mi vagyunk, mert az előző generáció az nagyon csúnyán elcseszett minden, maradjunk ennyibe, mert az elmúlt 50 évben lett itt minden a mínuszra víve, és ez az előző generáció hibája. Mi generációnk dolga előkészíteni a jövőbeni feladatokat, a gyerekeké, meg sajnos az övéké lesz maga az aktív, amikor már nekik felnőnek, tanulnak, stb., de ezt próbáljuk is átadni nekik mindig, hogy nem ott kezdődik a környezetvédelem, hogy lájkolom, hogy a jeges medvék kipusztulnak, meg lájkolok ezt, megosztok ezt, hanem ott kezdődik, hogy kulacsom van, ott kezdődik, hogy szelektíven szedek, a kis apró dolgoknál kezdődnek a csodák, hanem mindent újra kell hasznosítani, megfelelően kell fogyasztani.
2: A helyszín az hol van Dunaföldváron, ahol tulajdonképpen ezeket a programokat szervezitek, és ahova próbáljátok oda szokatni az embereket, gondolom azért is, mert ott a legkönnyebb ugye a tudatosságot velük valahogy formálni.
1: Hát igen, ez Dunaföldváron van, lényegében a Dunaföldvári Dunapartnak a legészakibb része, tehát a mélyútba az ember lemegy, de ha jól tudom, a srácok már berakták a Google térképbe is, méghozzá Asztok-Esservid békebázis néven.
3: Paks FM, összeköt, információk helyből helyben.
0: Ferenczi Zsoltot hallottátok az elmúlt percekben, a Dunaföldvári Asztok-Esservid Értékkör Egyesület életre hívóját és vezetőjét. Kati, köszönjük az érdekes interjút!

nyári slágerek jönnek, mennek a Paks FM-en, miközben a napsütés egy kicsit elvonult, illetve ha felhők eltakarják, és lehet, hogy jól is esik egy kicsit az, hogy nincs annyira tikasztó hőség. 27 fokot mutat a hőmérő, itt Pakson a stúdiónál viszont sokan panaszkodnak továbbra is arra, hogy füllet meleg van, bármerre is van dolgotok, bármivel is vigyázzatok magatokra ebben a füllesztő hőségben is. Egyébként hiába lóg reggel óta az eső lába, állítólag a mai napon csapadékra biztosan nem kell számítanunk, és a következő napok is neccesek, ami az ígéreteket, a csapadék ígéreteket illeti, de hát majd meglátjuk. Hamarosan déli 12 óra, haladunk a Best of óra felé, amikor majd Levi hozza a Goa zenés kedvenceit, de előtte még jó pár zene befér, és 13 órakor ráadásul majd én még visszatérek, amivel folytatjuk az a Paul McCartney, Michael Jackson páros. Jó készülődés mindenkinek az ebédhez!

0: ez a Paks FM, ma jó zenékkel és a különleges zenei meglepetésekkel és különleges zenei kalandozásokkal teli best of órákkal. Ami következik, az Levi best of órája. Déltől egyig én egy órakor visszatérek. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek.
1: Mindjárt folytatjuk a best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar-angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató, Pakson!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolt a döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Megtartotta a júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselő testülete. Az első napirendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
5: Hét egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását, és ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek, alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
4: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is, ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
5: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
4: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT-berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be. Tavaly nyáron az egész országot megrázta a tragédia, eltűntként kerestek egy csecsemőt, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A gyilkosságot beismerő nő ügyében a Tolna vármegyei főügyészség fegyházbüntetést és további letartóztatást indítványozott. A Tolna vármegyei főügyészség többszörösen minősülő emberülés büntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölte az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösség

0: izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg am Zee-ben megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0-ás végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Levitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a paksfm-en.
2: A 60-as években Európából és Amerikából sok kalandvágyó arc vándorolt ki Ázsia misztikus tájaira. Sokan közülük Indiában találtak otthonra, ahol az ősi tradíciók kéz a kézben jártak a modern fejlődés pezsgésével. Amikor aztán a 80-as évek végén a vadi új elektronikus tánczene térhódítása elérte ezt a vidéket is, a nyugati ex-hippik azon nyomban ráharaptak, és varázslatos tengerparti bulik során kicsiszorodott egy sajátos, semmihez sem hasonlítható műfaj, amit az indiai Goa tartomány neve után Goa Trance-nek kereszteltek el. Gyors, lüktető, 4/4-es beatek képezik az alapját, az erőteljes lábdob és a mögötte sorakozó basszus hangok egyfajta gördülő hatást, utazás benyomását keltik, míg a ráépülő, kísérletező hangeffektek, szintetizátoros megoldások, atmoszférák, misztikus dallamok és hangminták igénybe veszik az elmét és intenzíven hatnak a lélekre. A trackek zömmel 6 és 10 perc között mozognak, egy-egy jól összerakott szett pedig egy véget nem érő, izgalmas kalanderejével bír. Később megszámlálhatatlan alműfaj ágazott el a Goából. Mostanra összefoglaló néven inkább pszichedelikus transz, azaz psytrance néven hivatkozunk erre a zenére. A Goa mára inkább a 90-es évekbeli klasszikusokra vonatkozik. Azóta viszont lett lendületes és napfényes full-on, lassabb és könnyebben fogyasztható progresszív, sötét és misztikus forest, a még nagyobb tempójával támadó high-tech és még millió egyéb fajta psytrance. Finnországban is kialakult egy sajátos változat, a totálisan őrült hangzású Suomi. Igyekeztem egy megszakítás nélküli DJ-szetben összegyűjteni pár valódi klasszikust és modernebb gyöngyszemeket is, miközben azért ügyeltem arra, hogy viszonylag rádióbarát is maradjam. De ez a szivárvány minden árnyalatában pompázó műfaj évek, évtizedek, több ezer szett, folyamatosan zajló underground bulik és egyre nagyobb közönséget vonzó, felejthetetlen élményt nyújtó fesztiválok után is képes megújulni és meglepetéseket okozni a benne elmerülők számára. Goa Party, itt a Paks FM hullámhosszán. Let's go!
1: Best of kedvencek Levitől déltől egyig. A keverőpultnál Graca Levente.
3: I am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am resonant, I am galactic, I am radiant, I am defined, I am electric, I am lunar, I am magnetic, I am planetary, I am balanced, I am organized, I am connected, I am inspired, I am in harmony, I am integrity, I am perfect, I am manifestation, I am dissolving, I am releasing, I am liberated, I am dedicated. I am universalized, enduring, and transcending mantra. I am being, I am communicating, I am spirit, I am breathing, I am cosmic, I am essence, I am power, I am action, I am dreaming, I am abundance, I am intuition, I am God, I am extreme, I am internal and external, I am flowering, I am clocking, I am aware, I am life force, I am surviving, I am DMT, I am spiraling, I am art, I am accomplishing, I am healing, I am being. I am pure, I am flowing, I am love, I am chakras, I am coinciding, I am playing, I am magic, I am elusive, I am free will, I am wise, I am exploring, I am space and time, I am waking life, I am vivid, I am enchanting, I am timelessness, incomplete, infinite design, I am alien, I am human, I am receptive, I am vision, I am energy, I am mindful, I am questioning, I am answering, I am intelligent, I am fearless, I am evolving, I am opening my third eye to the unseen vision, translating, I am synchronicity, I am reflecting, I am endlessness, I am order and chaos, I am the Tao, I am crystallized, I am self-generation, I am affirming, I am enlightened, I am life, I am a tone, I am a color, I am electronic, I am lunar and

Ha ezt hallod, akkor túléltél egy Psytrance szettet. Gratulálok! Megérdemelsz egy kis pihenést. Az eféle intenzív partik kezdettől fogva természetes velejárója egy elkülönített chill rész, ahol lassabb, rejtélyes zenék frekvenciái masszírozzák a bulizók törődött tagjait. A legtöbb fesztiválon külön színpadokon sorakoznak fel a relaxálósabb zenék előadói, és ezek is egy egész univerzumot alkotnak már. Valamit, amire egyszer rászánunk egy best of kedvenceket is itt a Paks FM-en. Jó lazulást, kettőkor jövök!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A rendszeresen visszatérő Paks FM slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like Your Prayer feldolgozását Josh Favas-tól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milky-vel, ez a Just The Way You Are. Hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most, szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 16-a csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Üléseztek a paksi önkormányzati képviselők, újabb szabadtéri tűzesetek történtek a napokban Tolnavár megyében. Edzőmeccset játszott Ausztriában a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Megtartotta a júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az első napirendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
2: 7 egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását. És ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
1: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is, ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
2: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
1: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila hangsúlyozta, a cél közös, mégpedig a jelenlegi lakásállomány bővítése és a minél komfortosabb lakások elérhetővé tétele a fiatalok körében.
0: Pax FM hírek.
1: Szolnoki Péter emlékeznek a paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta.

0: Amália, Dániel Fies, a Párnográszt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők. Több riasztást is kaptak a tűzoltók kedden Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a vármegye tűzoltóinak. Két alkalommal a meggyújtott háztartási hulladékról terjedtek át a lángok a kiszáradt aljnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz aljnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a Szekszárd és a Paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófavédelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közútmenti fásításokban, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is. Tavaly nyáron az egész országot megrázta a tragédia. Eltűntként kerestek egy csecsemőt, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A gyilkosságot beismerő nő ügyében a Tolna vármegyei főügyészség fegyházbüntetést és további letartóztatást indítványozott. A Tolna vármegyei főügyészség többszörösen minősülő emberülés büntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölte az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Amzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
3: Robi, nagyon köszönjük a napi helyi hír összefoglalót, 14 órára várunk vissza. Most 9 perccel járunk délután 1 óra után. Véget ért Levi Bestoff órája. Ki az, aki végig velünk volt? Visszatérnek a slágerek, a Paks FM-es zenék. Én Strasser Andi vagyok, és mielőtt Levi kettőkor újra jön, én hozom nektek még 1 órán keresztül a dalokat és a témákat. Ígértem még 9 óra után egy témát a Metallicával kapcsolatban. A legendás zenekar több millió forintos támogatásban részesített egy magyar szervezetet, hogy miről van szó és milyen jó ügyről.

0: fiatal mindenek előtt többek között. Erről is szó lesz, és azt is elárulom majd, miután egész nap be van borulva, hogy végre mikor fog eső esni. Sajnos nem a mai napon. Maradjunk együtt!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ocean Drive a Paks FM-en Duke Dumont-tól, és a Metallica érkezik már is a következőkben, természetesen játszok is a Metallicától, ha már azt ígértem, hogy hozok a zenekarral kapcsolatban egy érdekességet, ráadásul egy számunkra fontos dolog történt Magyarország szempontjából, érdeklődése számot tartó, hiszen a legendás zenekar milliókkal támogat egy magyar szervezetet, amelynek az ügye, a jó ügye sem akármi, a nők elleni erőszak felszámolásáért dolgozik. Ez a bizonyos magyar szervezet egészen pontosan 6 millió forintos szabadon felhasználható adománnyal támogatta az úgynevezett NANE Egyesületet, a Metallica a júniusi budapesti koncertje után, írja a VMN magazin. A civil szervezet célja a nők elleni erőszak megelőzése, az áldozatok segítése és a szemléletformálás. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de a zenekar, a Metallica minden egyes turnéállomásán megsegít egy helyi civil szervezetet, erre 2017-ben hoztak létre egy alapítványt, All Within My Hands, ez az alapítvány neve, mind a kezemben vagy a kezeimben, talán így lehetne fordítani az alapítvány nevét, mely civil szervezetnek kimondottan az a célja, hogy minden egyes Metallica turné állomáson a jegybevételek egy részéből visszaforgasson valamit a helyi közösségbe. Óriási ötlet szerintem. Egyébként jellemzően élelmiszerbankokat, katasztrófa elhárítást és krízis helyzeti szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, valamint a nők és gyerekek biztonságát célzó szervezetek munkáját támogatja így a Metallica, amely június 11-én és 13-án lépett fel a Puskás Arénában, ahol egyébként a szervezők szerint több mint 150 ezer néző előtt játszották, és akkor abból a bevételből forgattak vissza a NANE Egyesületbe, illetve alapítvány támogatásába. Egyébként a zenekar több turné állomásán véradásokat is szokott szervezni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez ügyben is igazán elismerően kell, hogy szóljunk a legendás zenekarról, amely 1981-ben alakult meg Los Angelesben. 45 éves a formáció, világszerte több mint 200 millió albumot adtak már el, ebből több mint 60 milliót az Amerikai Egyesült Államokban, 9-szer nyertek el Grammy-díjat, és az úgynevezett 100 Greatest Artist of Hard Rock, tehát a kemény rockbandák 100-as listáján az 5. helyre került. A Metallica következik természetesen ezek után itt a Paks FM-en. A Nothing Else Matters című nagyszerű 91-es felvételt nem lehet megunni.

Egy igazi futballhimnusz. Ki emlékszik, hogy hányas évjárat? 2012-es, az akkori labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos himnusza volt a német énekesnő Ossiana slágere, az Endless Summer, és ha már itt tartunk, akkor emlékeztetek mindenkit, hogy ma már nem tudunk meccset nézni, jönnek a bronzmérkőzések, illetve jön a bronzmérkőzés, és jön a végleges döntő. Elérkezünk a futballvilágbajnokság legvégére, két nap pihenő után, tehát a mai és a holnapi pihenő nap után szombaton lesz a bronzmérkőzés, Franciaország Angliával fog összecsapni. Sajnos magyar idő szerint igen későn, este 11 órakor lesz a meccs, aztán jön a döntő, az már igazi meccsnézős időben, magyar idő szerint este 9 órakor vasárnap, tehát 19-én, és talán már mindenki tudja, hogy Spanyolország Argentínával, vagyis a címvédővel csap össze, hiszen 4 évvel ezelőtt 2022-ben Katarban a futballvilágbajnokságon bizony Argentína győzött a döntőben, egyébként akkor 11-esekkel győzte le Franciaországot, szóval nagyon jó szurkolást kívánok már előre mindenkinek a hétvégére, és akkor jöjjön az idei VB-hím.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Mindenek előtt kezdjük a mozival, a Rákóczi mozi Bölcskén. A pénteki, a szombati és a vasárnapi napon fog játszani szokás szerint. A Minyonok és Szörnyek pénteken 16 órakor lesz vetítve. Egy animációs akció kaland vígjátékról van szó. 2024 nyarának a legviccesebb vígjátékának tekintik. A Gru 4 után egyébként, úgyhogy a gyerekeket ne hagyjátok otthon így a nyári szünetben. Aztán pénteken este 6 órakor a Vibráló szerelem című vígjátékot tűzi műsorra a Bölcskei mozi, 20 év házasság, és annak minden kihívása után végre beval egy hatalmas titkot férjének, a feleség, hogy miről van szó, és mi a titok, az majd nyilván kiderül a filmből, és este 8:30-kor kerül vetítésre a Horrorra akadva című, egyébként vígjáték, de azért 18-as karikás, úgyhogy ezek a legfontosabb információk, ami a mozit illeti, és akkor lássunk még egy-két programot. Tolnán nagy sikere volt a Mesél az Ég című utazó planetáriumnak, amely gyerekek számára tartott tulajdonképpen előadást 9-én. 22-én újra érkezik a városba, a Tolnai Művelődési Házban, tehát jövő héten szerdán 16 órakor óvodásoknak, 17 órakor pedig a 7 és 12 éves korosztálynak tartják meg újra az előadást. Kalocsán jövő héten csütörtökön megtartják a pontpartit a Kulturális Központ udvarán, vagyis várják a fiatalokat, akik ott a partin várhatják együtt a felsőoktatási intézmények ponthatárainak kihirdetését, és azt, hogy kit melyik egyetemre vettek fel. És ne felejtjétek, hogy jövő hétvégén lesz a 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó, július 23-ától 25-ig, vagyis csütörtöktől szombatig tartanak a rendezvények, illetve tart a rendezvény többek között Ankela, Mutfield, ABCD, Mobilmánia és Kerámia koncerttel.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: az állomásokat illeti. Maradjatok a Paks FM-mel. Én búcsúzom mára, viszont Levi átveszi tőlem a terepet, ahogy azt megígértük. 13 órakor visszaveszi a terepet, mondhatni úgy is, ha már déltől egyig ő hozta a Best of órát, és hozza a jó zenéket és a témákat. Egy valamit viszont még megígértem, hogy elárulom, hogy mikor esik majd végre újra csapadék. Ma egész délelőtt porult volt az ég, most néhol már a nap próbálkozik, de azért elég határozott felhőzet volt jellemző Paks fölött is. Nos, az időkép szerint csak szombaton fordulhat elő elvétve zápor vagy zivatar, miközben az applikációnk azt mondja, hogy holnaptól, vagyis péntektől egészen hétfőig bizony lesz eső, és a szombati, illetve a vasárnapi napra 65, illetve 60% esélyt ad a csapadéknak. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi várható, egy biztos, holnap még a mai napnál is melegebb lesz, 30 helyett 34-35 fok, úgyhogy így készüljetek. A hétvégén majd megint egy kicsit kellemesebb lesz, csak 31 fok lesz a maximum. Hát ennyit az előrejelzésről, meglátjuk, viszont akárhogy is alakuljon a délután időjárása. Én további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt. Robi jön, aztán pedig Levi.
1: Ez a ti zenei állomásotok.
2: Hi, I'm Mariah Carey.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, this is our Larson.
5: Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MT-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartósan magas kamatkörnyezet, a kulcsfontosságú állami támogatások, mint a Széchenyi hitelprogram kamatainak megduplázódása, valamint a makrogazdasági lassulás együtt olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely különösen érzékenyen érinti az építőipart, a logisztikát és a kiskereskedelmet, tette hozzá. A jelentés szerint a vevők fele azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek lényegében a finanszírozást próbálják meg áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Bár a számlák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyed évet meghaladóan kint ragad. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila hangsúlyozta, a cél közös, mégpedig a jelenlegi lakásállomány bővítése és a minél komfortosabb lakások elérhetővé tétele a fiatalok körében. Tavaly nyáron az egész országot megrázta a tragédia, eltűntként kerestek egy csecsemőt, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A gyilkosságot beismerő nő ügyében a Tolna vármegyei főügyészség fegyházbüntetést és további letartóztatást indítványozott. A Tolna vármegyei főügyészség többszörösen minősülő emberülés büntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölt az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.
5: És most sporthírek a Pax FM-en.
7: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenber Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Damian O'Davidet hallottátok, ez volt a 2024-es Born with a Broken Heart. Nos, július 16-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Walter, Mária, Carmen és Eusztáv nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. J-Lo és Maluma következik a Party 2020-ból.

Alessio és David Guettától hallottátok a 2024-es Never Going Home Tonight című tracket. Nos, még két szám következik, egy Tommy Sariótól, egy pedig Shawn Mendestől és Camila Cabello-tól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és egy levillincselő témát is találtam nektek. Tommy Sarióé a szó, I Wanna Be Your James Dean. Ezt fogjátok hallani 2021-ből.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadepecs.hu.
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a Paks FM slágereihez! Starts right.

volt Benson Boone és a 2025-ös Mystical Magical. Nos, a 444.hu-n olvasom, hogy meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében, a Hvar szigetén fekvő Stari Gradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, írja az MTI. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú, sekély, a hullámok érkezési irányában nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozást a helyiek skigának vagy szesznek nevezik. Starigradban a vízszint 23 óra körül 30 cm-rel emelkedett meg, az alacsonyabban fekvő partszakaszokon a víz helyenként térdig ért és elérte a rakpart menti épületek bejáratát is. A váratlan jelenség miatt több turista elmenekült a partról. A tenger ezt követően gyorsan visszahúzódott, szintje pedig 60 cm-rel a szokásos érték alá süllyedt, egyes csónakok és kisebb hajók emiatt a mederfenékhez értek. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig, Pulában és Zara alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A viharrendszer az Adriai tenger északi és középső térségében heves széllökéseket is okozott. A horvát meteorológiai szolgálat Isztria déli részén másodpercenként 30, Losin szigetén pedig 32 méteres széllökést mért. Az ivatar zóna Észak-Olaszország felett alakult ki, majd az Adria fölé érve fokozatosan veszített erejéből. Nem csoda, hogy az emberek elmenekültek a partról, by the way. Az igazi cunamiknak is az ismertető jegye az, hogy először visszahúzódik a tenger, és aztán utána érkezik a hatalmas árhullám. Minden esetre az emberek szerintem a 2000-es évek eleje közepén lévő hatalmas cunami katasztrófák után tanulták meg ezt. Az akkori videókon még elég felkavaró az, hogy a tenger nagyon durván visszahúzódik, és az emberek inkább kíváncsian oda gyűlnek megnézni, hogy ez miért lehet, és aztán utána természetesen mind tudjuk, mint ami például Tájföldön is történt, hogy mi következik ezután. Most már tudjuk, de akkoriban az emberek még annyira nem voltak képbe ezzel kapcsolatban. Minden esetre az emberek itt is jól tették azt, hogy bár nem valós cunami fenyegetés történt ott az Adriai tengernél, hogy egy kicsit megpróbáltak biztonságban helyezni magukat. Na, Kylie Minogue és Sia 2 is a következik a 2024-es Dance Alone.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es Feels Like I'm Falling in Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: hadseregeivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek, arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, a klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Megtartotta a júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az első napi rendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
7: Hét egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását, és ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek, alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
6: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is. Ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
7: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
6: Eringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT-berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Eringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be.
4: És most, sporthírek a Paksefemen.
6: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg am Zeeben megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legja selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
0: A pontos idő 15 óra 5 perc, július 16-a van, ti pedig a Paksefemet hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen!

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 32 Celsius fok van odakint, felhős időnk van, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, kezdetben kisebb eső zápor előfordulhat, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Sárga figyelmeztetés van kiadva egyrészt zivatarra, másrészt hőségre. De minden esetre úgy tűnik, hogy a csapadék az még néhány napig nem fog megérkezni. Holnap például iszonyatos perzselő hőségben lesz részünk, 36 fokig fogunk melegedni holnap pénteken, és úgy tűnik, hogy a hidegfronti hatás csak szombaton érkezik majd, és csapadék is lehetséges, hogy csak vasárnap valószínű majd. Minden esetre 32 fok lesz a hétvégi napok során, és a napi csúcshőmérséklet 30 fok alá, úgy tűnik, hogy csak jövő hét elejével fogunk csökkenni, de ennyire még felesleges is előre szaladni, ma még ez a 32-33 fok a maximum, ameddig felmegyünk, holnap viszont 36 fokos hőségre készüljetek, a magas UVB sugárzásra felhőréteg ide vagy oda, figyelmeztet bennünket az oldal, tehát érdemes UV-szűrős napszemüveget, kalapot és sapkát viselni, magas faktorú naptejjel kenegetni magunkat, hogyha érzékeny a bőrünk az ilyesmire, illetve mivel a kánikula az még ki fog tartani feltetőleg egész héten, nagyon fontos, hogy sok vizet igyatok és hidratáljátok magatokat, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok.

Clementine Douglas és Calvin Harris kombóját hallottátok, ez volt a 2025-ös Blessings. Nos, már megyünk is tovább, nem nagyon törjük meg ennek a füllet júliusi délutánnak a lendületét. Fifth Harmony és Ty Dolla Sign következik, a 2020-as Work From Home egy igazi Covid klasszikus.

Ez volt Gordó és az idei Loco Loco. Nos, az in.hu-n olvasom, hogy napra pontosan 10 éve, 2016. július 16-án debütált a Netflixen a Stranger Things első évada, amelyből az elmúlt évek egyik legnagyobb streaming jelensége nőtte ki magát. A jubileum alkalmából a Netflix egy különleges meglepetéssel készült. Elérhetővé tette a Stranger Things VHS Special Edition változatot, plusz megosztott egy 25 perces visszatekintő videót is a színészekkel. Az új kiadás nem tartalmaz új jeleneteket vagy bővített epizódokat, a különlegessége inkább a megjelenésében rejlik. A Netflix úgy alakította át az első évadot, hogy ez pontosan azt az élményt idézze meg, mintha egy 1983-ban kikölcsönzött videókazettát néznénk, írja az AOL. A kép szándékosan szemcsésebb, időnként torzul, megjelennek a VHS korszakra jellemző képhibák és zajok, a hangzás pedig szintén a régi videókazetták világát idézi. A streaming platform leírása szerint a cél az volt, hogy a nézők visszatekerjék az időt, és úgy éljék át újra Mike, Dustin, Lucas és Eleven történetének kezdetét, mint egy videótékából kölcsönözték volna ki az évadot. A nosztalgikus megoldás különösen jól illik a Stranger Things világához, hiszen maga a történet is olyan 80-as években játszódik, amikor a VHS kazetta jelentette az otthoni filmnézés csúcsát. Egyelőre azonban csak az első évad kapta meg ezt a különleges kezelést. A Netflix nem árult el, hogy a folytatások is elkészülnek-e VHS változatban, de a rajongók remélik, hogy a nagy érdeklődés hatására a második, harmadik és negyedik évad is hasonló formában térhet vissza. Az évforduló alkalmából a sorozat alkotója, a Duffer testvérek egy érzelmes nyilatkozatban is megemlékeztek a sikerszériáról. Ma rengeteg érzelem kavarok bennünk. Nosztalgia, büszkeség és igen egy kis szomorúság is, hogy a Stranger Things készítésének 10 éves útja véget ért. De mindenek előtt hálásak vagyunk a csodálatos szereplőgárdánknak, akiket csodálatos emberekké válni láttunk, a több száz tehetséges művésznek, akik életre keltették ezt a történetet, és nektek, a rajongóknak, akiknek az elkötelezettsége, türelme és szenvedélye végig hajtott minket. Köszönjük! Én a magam részéről imádtam a Stranger Things-t, de az utcsó évadot még nem néztem meg. Úristen, hogy tehetem? Lehetséges, hogy most, hogy éppen 10 éves a sorozat, fogom magam is megnézem az egészet előről. Ja, lehet, hogy így mindig. Az első évadot pedig mindenképpen ebben a VHS verzióban. Ez nekem is nosztalgikus, hiszen a 90-es években voltam fiatal, ami azt jelenti, hogy én is videókazettákon néztem a filmeket folyamat. Sophie and the Giants következik 2024-ből a Shut Up and

James Hype-ot hallottátok, ez volt a 2024-es 7 Seconds. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következnek, utána reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécsfelé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk.

0: Millás FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Tudtad, hogy az angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 88 86-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolt a döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Elindult a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai menedzsment rendszerének szakmai tanulmányút sorozata, melynek első állomása Tamási volt, adta hírül a KDMFÜ Nonprofit Kft. Kedden. A 7 állomásból álló szakmai tanulmányút első helyszíne Tamási volt, ahol a térség 7 kiemelt településének, Dunaföldvárnak, Kalocsának, Kiskörösnek, Nemesnádudvarnak, Paksnak, Szekszárnak és Tamásinak a képviselői és turisztikai szakemberei találkoztak, hogy megismerjék egymást és Tamási és térségének turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányút sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és közösen erősítsék a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai vonzerejét. Hozzátették, a különböző településekre szervezett találkozók kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a térség értékei még jobban összekapcsolódjanak, és a fenntartható turizmus a mindennapi fejlesztések részévé váljon. Szolnoki Péterre emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvény sorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnográszt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők. Több riasztást is kaptak a tűzoltók kedden Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a vármegye tűzoltóinak, két alkalommal a meggyújtott háztartási hulladékról terjedtek át a lángok a kiszáradt aljnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz aljnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közútmenti fásításokban, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 16 óra 5 perc, július 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, 2024-ben jön a Smash My Heart Robin Schulztól, de még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle tudósításban is részletek lehet. Tartsatok velünk, let's go!
1: És most egy újabb óra.

Ez volt a Switch Disco és a 2025-ös I Found You. Nos, július 16-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Walter, Mária, Carmen és Euszták nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Armin van Burennek és Neónak, a 2019-es Unlove You következik.

Ez volt Alex Warren és a 2025-ös Ordinary. Nos, még két track következik, egy Michael Patrick Kelly-től, egy pedig Diaz-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza a zenékkel, és egy pálfikati féle tudósítással, nem másról lesz szó, mint a Dunaföldvári Aszta Keservit Értékőr Egyesületről. Michael Patrick Kelly-től a Throwback-et fogjátok hallani 2021-ből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Dunaföldváron már 10 éve, hogy létezik egy környezetvédelmi egyesület, mégpedig az Aszta Keservit Értékkör Egyesület, melynek életre hívója, vezetője Ferenci Zsolt. A szervezet évtizedes fennállása alatt igen aktívan részt vesz a környezetvédelmében. Legismertebb tevékenységük az évente megrendezésre kerülő nagy szemétszüret. De a környezetvédelmet ma már összefűzik a sporttal és a művészettel. Hulladék szobraik Dunaföldváron városszerte megtalálhatók, a PET kupán 2015-ben környezetvédelmi különdíjat kaptak, 2017-ben a Nemzetközi Természetfilmfesztiválról hoztak el különdíjat, 2019-ben Dunaföldvár kultúrájáért elismerésben részesültek. A fiatalok szemléletformálására is nagy hangsúlyt fektetnek, ők a jövő táptalaja. Ferenci Zsolt alapítóval Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az Aszta Keservit létrehozásáról, tevékenységeik részleteiről.
2: Immáron 10 éve, július 17-én az én születésnapom lesz 10 éves. Az egyesület, de maga a formáció, tehát a csapat az viszont már 12 éves. Tehát 2 évig kalózkodva nyomtuk, aztán úgy gondoltuk, hogy sokkal könnyebb előre jutni, ha hivatalos szervezet vagyunk, és így megalakult az egyesület.
3: Milyen apropóból jöttetek anno létre?
2: Hát ez hosszú. Én előtte pár évvel áthajóztam az Atlanti-óceánon. És én ott, amikor azt gondoltam, hogy reggelre már a cápák csipkedik a húsomat, akkor én megfogadtam, hogyha én ezt túlélem, akkor valamit teszek a környezetvédelemért. És innentől indult az egész történet. Én igazából ezzel hálálom meg, hogy életben maradtam, mert azért elég nehéz volt a helyzet ott, de láttam azt a rengeteg szemetet, tehát mikor az Atlanti-óceán közepén látod a konténernyi szemétszigeteket úszkálni, meg hát ugye veszélyes is, mert a hajó is, mikor éjszaka suhantunk, akkor egy csomószor az a veszély fennállt, hogy ráfutunk egy leesett konténerre, egy felborult csónakra, egy bármire, és az ugye rögtön a hajónak annyi. Tehát igazából a lényeg az, hogy amikor én láttam a saját szememmel, hogy több ezer kilométerre a partoktól is úsznak a szemetek, akkor én gondoltam, hogy ez volt az ígéretem, hogyha én itt megmaradok, ami sokszor nem úgy nézett ki, akkor aktívan nekiállok környezetet védeni. Előtte is szívem ügye volt, de akkor utána jött ez.
3: És társakra találtál.
2: Így van, az őrült hamar talált több őrültet, úgyhogy szépen elkezdtünk gyülekezni. Először 5-en voltunk, 6-an voltunk, persze így a 10 év alatt azért voltak cserék, meg elhullások, úgymond. De ez nagyon fontos, hogy tehát akinek nem szívügyez, és nem úgy gondolja, tehát egy csomó ember úgy jött az Aszta Keservitbe, hogy ez menő dolog, ez tök jó, de maga a sötét oldalt azt nem mindenki viselte el, tehát mikor térdig mész a mocsokba, a dögök között, a rothadó mindenféle között szedni össze szelektíve a hulladékot, tehát azért így az évek alatt jó páran kihullottak, de hát őnekik ez volt a sorsuk, viszont a hála jó égnek egyre fiatalabbak jönnek, egyre újabbak jönnek, mindig csatlakoznak hozzánk, szóval a hivatalos taglétszámunkhoz azt hiszem most is 24 ember, plusz azok, akik ugye csatlakozni szeretnének, de hát ezeknek feltételei vannak nálunk.
3: Tehát akkor nagyon komolyan gondoljátok, ugye most már több mint 10 éve, és az, hogy komolyan gondoljátok, az azt is mutatja, hogy nem csak különböző idézőjelbe téve akciókat szerveztek, hanem szobrokat építetek, előadásokat tartotok. Mesélj erről, hogy alakult ez ki tulajdonképpen, hogy kifele is próbáljátok a szemléletet formálni.
2: Hát elsősorban úgy, hogy amikor elkezdtük, tehát ez nagyon fontos, hogy annak idején a PET kupára mentünk véletlenül el. Elmentem egy hajókiállításra, és ott összekavarodtam a Méderáron barátommal, akinek az apukájával jöttem át az óceánon, és ő mondta, hogy figyelj, menj oda a PET kupásokhoz, ők hasonlóan örültek, mint te. És oda mentem, és be is neveztem a PET kupára a csapatot, akkor gondolkoztunk, mi legyen a csapatneve, úgy jött az Aszta Keservit. Tehát így az egész így vonzotta magával. Lényegében úgy indult az egész, hogy elkezdtük szedni a szemetet. És rájöttem, hogy maga az, hogy szemétszedésre invitálod az embereket, arra senki nem fog eljönni, a nagy része. Én úgy gondoltam, hogy mindenképp tegyünk mellé egy kis pluszt, legyen jó kaja, tehát nálunk, aki szemétszedésre jön, az kap reggeli tornát, kap egy kiadós reggelit, kap utána, amikor megjött, ebédet, általában nálunk vaddisznó gulyás van, vagy vaddisznó pörkölt, és utána még koncertek, buli, tehát úgy szerettem volna, hogy összevonni, kicsit vonzóbb legyen szemetet szedni. Nálunk például ezek a szabályok, tehát aki hozzánk jön, pohara, tányérja legyen saját, kanala legyen, tehát mi adunk neki papírtányért, papír vagy fakanalat, meg ilyeneket, de nálunk azt a cikitányérnak hívják, tehát akinek nincs saját csajkája, tányérja, pohara, fontos, hogy ne termeljünk hulladékot. És innen jött, hogy valami szórakoztató dolog is kell az mellé, hogy szemetet szedünk. És ebből úgy egyeneságon ment, hogy legyen egy kis koncert, legyen zene, legyen kreativitás benne, legyen sport, és így jött az, hogy a sport, a művészet így belekeveredett az asztakeserődbe, és innen indult maga a hulladékszobrászat is. Ez a szobor, ez díjat is nyert, a Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert, utána még több is díjat nyert, de onnantól meg elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, ennyi szemét van itt, akkor elkezdünk belőle építkezni. És immáron, hát nem is tudom, hogy hányadik szobor van készen, nagy szobrokból azt hiszem 41, a kis szobrokból meg több ezer.
3: Hol lehet ezeket látni? Tehát a telephelyeteken vannak ezek?
2: Hát a bázison nálunk a telephelyen nagyon sok van, most viszonylag, kicsik is, nagyok is, de már szanaszét, tehát már van Lengyelországban, van Svájcban, van Spanyolországban, Budapesten, Gödöllőn, tehát igazából hogy szétszórtuk már a szobrok nagy részét. Volt a BMW-n, természetesen megmondom őszintén, van amelyik nagy cégeknek lett, tehát dolgoztunk együtt a Heinekennel, a Hankukkal, a Greenpeace-szel, a Spárral, tehát ilyen nagyobb cégekkel dolgoztunk együtt, és ők ugye rendeltek tőlünk szobrokat, megbeszéltük, bérbeadtuk, eladtuk.
3: Nagyon felpörgött ez a dolog, én úgy látom. Nagyon aktívak is vagytok, nyilván ehhez az is kell, a tudatosság mellett.
2: Pontosan. Igazából az van, hogy a másik nagyon fontos, tehát a tudatosság, a gyerekek. Tehát a gyerekek, főleg mióta nekem is van egy fiam, azóta olyan szinten prioritást élvez az egész, és ez az életcélom. Én amikor kapok egy ilyen rajzot tőlük valami, az többet ér, mint akármilyen majom kitüntetés, vagy bármit. Amíg a gyerekek azt mondják, hogy király vagy, addig a legnagyobb királyok vagyunk. Szóval mi nagyon szeretünk a gyerekekkel foglalkozni, meg ők a jövő. Tehát ha ezt a bolygót valaki megmentheti, még azok nem mi vagyunk, mert az előző generáció az nagyon csúnyán elcseszett minden, maradjunk ennyibe, mert az elmúlt 50 évben lett itt minden a mínuszra víve, és ez az előző generáció hibája. Mi generációnk dolga előkészíteni a jövőbeni feladatokat, a gyerekeké meg sajnos az övéké lesz maga az aktív, amikor már nekik felnőnek, tanulnak, stb. De ezt próbáljuk is átadni nekik mindig, hogy nem ott kezdődik a környezetvédelem, hogy lájkolom, hogy a jeges medvék kipusztulnak, meg lájkolok ezt, megosztok ezt, hanem ott kezdődik, hogy kulacsom van, ott kezdődik, hogy szelektíven szedek, a kis apró dolgoknál kezdődnek a csodák, hanem mindent újra kell hasznosítani, megfelelően kell fogyasztani.
3: A helyszín az hol van Dunaföldváron, ahol tulajdonképpen ezeket a programokat szervezitek, és ahova próbáljátok oda szokatni az embereket, gondolom azért is, mert ott a legkönnyebb ugye a tudatosságot velük valahogy formálni.
2: Hát igen, ez Dunaföldváron van, lényegében a Dunaföldvári Dunapartnak a legészakibb része, tehát a mélyútba az ember lemegy, de ha jól tudom, a srácok már berakták a Google térképbe is, méghozzá azt a Keservit békebázis néven.
1: A következő napokban, hetekben workshopot szerveznek, de lesz nyílt napjuk, ökotábor, őszi nagy szemétszedés, jazzest. Dunaföldváron keressétek az Asztakeservid békebázist a Dunaparton.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Pink és a 2018-as Secrets. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: Rákóczánál. Ez a Paks FM. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A rendszeresen visszatérő Paks FM slágerek mellett ezen a hétvégén is találkozhatunk majd újdonságokkal. Fogadjátok nagy szeretettel például az egykori Madonna 80-as évekbeli Like Your Prayer feldolgozását Josh Favastól. David Guetta évtizedek óta megállíthatatlan, nem csak szólóban hozza a saját dalokat. Ezúttal egy régi dal átdolgozását tűzték ki célul Milky-vel, ez a Just The Way You Are. Hasonló nagyszerű dalokkal találkozhattok most szombaton délután is a Top 50-ben. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MT-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartósan magas kamatkörnyezet, a kulcsfontosságú állami támogatások, mint a Széchenyi hitelprogram kamatainak megduplázódása, valamint a makrogazdasági lassulás együtt olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely különösen érzékenyen érinti az építőipart, a logisztikát és a kiskereskedelmet, tette hozzá. A jelentés szerint a vevők fele azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek lényegében a finanszírozást próbálják meg áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Bár a számlák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyed évet meghaladóan kint ragad. Megtartotta júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az első napirendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselőtestület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
5: 7 egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását, és ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
4: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is, ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
5: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
4: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT-berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
1: A pontos idő 17 óra 5 perc, július 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, A7S, David Guetta és Wizkid kombója következik, a 2025-ös Lighter. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
0: Összetett.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A következő paksikos ártermelői és kézműves piac 22-én, azaz jövő hét szerdán várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piac téren. Közeleg a negyedik Gerjeni nagycsaládos családi nap. Augusztus 1-én lesz 15 órától a Gerjeni sportpályán. A teljesség igénye nélkül tombola árusítás, lovaskocsikázás, rendőrkutyás bemutató és cukor ágyú, meg persze habparti is várja a kilátogatókat. A rendezvény alatt, írják, lesz lehetőség kézműveskedni, új lenyomat készítésre, focis ügyességi játékokon részt venni és sorjátékokon is. Pontgyűjtőfüzetbe pecsétet lehet gyűjteni zsákbamacskáért és egyéb programokban való részvételért. De lesz arcfestés, modellautók is felsorakoznak, lesz hajfonás, sült húsok, minifánk, egy szóval minden mi szemszájnak ingere. Minden kicsit is nagyot szeretettel vár Gerjen község önkormányzata és a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz 17-én pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. 16 órától először a Minyonok és Szörnyek támadnak, ez egy animációs családi vígjáték. 18 órától a Vibráló Szerelem című vígjáték következik. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a horrorra akadva franchise legújabb darabja.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Caroline Lyre és Martin Garrix kombóját hallhattátok, ez volt a 2025-ös Smile. Mi is már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a némileg füllett júliusi délutánnak a lendületét. Jason Derulo következik ugyanis 2023-ból a Glad You Came című trackjével. Let's go!

Katy Perry-t hallottátok, ez volt a 2019-es Harleys in Hawaii. Nos, az infostart.hu-n olvasom, hogy kiderülhetett, kit és miért szeretek jobban a szúnyogok? Na végre pont kerül egy ilyen évezredek óta tartó vitának a végére. A szúnyogok is csípések, írja az oldal, maguktól értetődően hozzátartoznak a nyári hónapokhoz, azonban vannak, akik átvészelik a meleg hónapokat egy-egy szúrással, míg mások bárhova mennek, bármit csinálnak, mint a vonzanák a vérszívókat, írja a házi Patika. Kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, akár 10 méteres távolságból. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. Pont ezért a fizikai aktivitást végzők is jobban ki vannak téve a szúrásoknak. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátok, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrbikromiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyog csípésekre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan bízkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek. Nos, hogyha közbevetetek egy személyes megjegyzést, engem például utálnak a szúnyogok. Viszont van egy barátom, aki állandóan szenved tőlük, és folyamatosan tele van csípésekkel. Micsoda különbségek. Nos, Milky következik, a Just the Way You Are, David Guetta idei remixében. Let's go! And we go.

Jennifer Lopez és Fischer kombóját hallhattátok, ez volt a 2024-es Waiting for Tonight. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért

0: lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydarog határában megölte az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberölés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására. Szolnoki Péter emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A Paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvénysorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnográszt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolt a döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Elindult a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai menedzsment rendszerének szakmai tanulmányút sorozata, melynek első állomása Tamási volt, adta hírül a KDMFÜ Nonprofit Kft. Kedden. A hét állomásból álló szakmai tanulmányút első helyszíne Tamási volt, ahol a térség hét kiemelt településének, Dunaföldvárnak, Kalocsának, Kiskörösnek, Nemesnádudvarnak, Paksnak, Szekszárnak és Tamásinak a képviselői és turisztikai szakemberei találkoztak, hogy megismerjék egymást és Tamási és térségének turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányút sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és közösen erősítsék a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai vonzerejét. Hozzátették, a különböző településekre szervezett találkozók kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a térség értékei még jobban összekapcsolódjanak, és a fenntartható turizmus a mindennapi fejlesztések részévé váljon. Több riasztást is kaptak a tűzoltók kedden Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a vármegye tűzoltóinak. Két alkalommal a meggyújtott háztartási hulladékról terjedtek át a lángok a kiszáradt aljnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz aljnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a Szekszárd és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kézi szerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személysérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közút menti fásításokban, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Négy gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg am Zeeben megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0-ás végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legja selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A hazai vállalatok 78%-ának van lejárt számlakövetelése, ez azt jelenti, hogy 10-ből közel 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását az Atradius globális hitelbiztosító és követeléskezelő legfrissebb 2026-os fizetési szokások barométer jelentése szerint. Az MTI-nek küldött szerdai közleményben Vanek Balázs, az Atradius magyarországi országigazgatója kiemelte, a magyarországi vállalati szférában ismét megjelent a körbetartozás jelensége. A tartósan magas kamatkörnyezet, a kulcsfontosságú állami támogatások, mint a Széchenyi Hitelprogram kamatainak megduplázódása, valamint a makrogazdasági lassulás együtt olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely különösen érzékenyen érinti az építőipart, a logisztikát és a kiskereskedelmet, tette hozzá. A jelentés szerint a vevők fele azért csúszik, mert saját magának is cash flow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek lényegében a finanszírozást próbálják meg áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Bár a számlák egy részét rövid időn belül rendezik, a lejárt követelések jelentős hányada átcsúszik a kritikus időszakokba, a számlák 10%-a 31-60 napot, míg 8%-a 61-90 napot késik a határidőhöz képest. Az elemzések szerint a számlák 8%-a több mint 90 napot, azaz negyedévet meghaladóan kint ragad. Nyár közepén is ülésezett a szekszárdi közgyűlés, ugyanakkor a keddi megbeszélésen egy napirendi pontot elhalasztottak, mégpedig a lakásépítési egyeztetéseket. Berlinger Attila, szekszárd polgármestere a közösségi oldalán megosztott videóban indokolta meg, hogy a lakásépítést érintő ügyeket miért napolták el. Elmondása szerint korábban már több koncepció is megfogalmazódott a lakáshiány orvoslására, legutóbb a Honvéd és Dobó utca, illetve a Fecskeház melletti ingatlan értékesítését tervezte az önkormányzat. Az üggyel kapcsolatban a helyi országgyűlési képviselő dr. Sárosi József megkereste a polgármestert, hogy tájékoztassa, a kormányzatnak komoly szándékában áll az, hogy az önkormányzatokat a piaci alapon lévő bérlakásépítési programmal segítse, ezért kérte a városvezetést, hogy terveivel még várjon. A képviselő azt is megosztotta, hogy amennyiben a projekt finanszírozásáról több információval rendelkezik, egyeztetéseket kezdeményez a szekszárdi önkormányzattal. Berlinger Attila hangsúlyozta, a cél közös, mégpedig a jelenlegi lakásállomány bővítése és a minél komfortosabb lakások elérhetővé tétele a fiatalok körében. Több riasztást is kaptak a tűzoltók kedden Tolna vármegyében, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Ismét a szabadtéri tüzek adták a legtöbb munkát a vármegye tűzoltóinak. Két alkalommal a meggyújtott háztartási hulladékról terjedtek át a lángok a kiszáradt ajnövényzetre. 3000 négyzetméteren égett száraz ajnövényzet, valamint bokros cserjés terület kedden délután Kölesden a Petőfi utcában. A tűzesethez a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Autóbontásból származó anyagok, bútorok égtek egy kocsolai ház udvarán, és még a száraz fű is tüzet fogott. A lángok belekaptak a melléképületbe, amelynek tetőszerkezete nagy területen leégett. A dombovári hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak az esethez, amelyhez riasztották a sásdi hivatásos egységet is. A rajok végül három vízsugárral oltották el a lángokat. Az esetek kapcsán személyisérülésről nem adott információt a katasztrófa védelem. A hatóság felhívta a figyelmet, továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és a közút menti fásításokban, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag és gázégetés szintén tilos. A szabadtéri tüzek jelentős része emberi gondatlanságra vezethető vissza. A kiszáradt növényzet rendkívül könnyen meggyullad, szeles időben pedig a lángok gyorsan tovább terjedhetnek, veszélyeztetve az épületeket, a termőföldeket és a természetes környezetet is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!
2: Let's go!

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Míg Zolival beszélgetünk, paksi származású gitárossal, a Taikatafalk magyar avantgárd metal zenekar gitárosával, akik Brazíliában jártak, és két koncertet is adtak São Paulo-ban és Campo do Meio nevű településen. Ott tartottunk az előbb, hogy ugye az előkészületekről beszélgettünk, és akkor megérkeztetek Brazíliába, akkor megnyugodtatok a sör láttán, hogy jó kezekben vagytok, és akkor hát jön a koncert, amiről mondtam az előbb is, hogy ezzel fogjuk folytatni. Amikor odaértetek, és ugye gondolom akkor egy pihenés után másnap azért kipróbáltátok a helyszínt, vagy a színpadot, vagy nem tudom, hogy volt ez?
2: Aznap reggel hajnalban érkeztünk meg. Én úgy voltam vele, hogy inkább nem kéne most aludni, mert akkor tényleg felburla. Nem tudom, bioszféra, bioritmus, valami
1: bioritmus, A bioszféra az más.
2: Igen. És volt ott a hotelben egy, hát ilyen medence-szerű képződmény, de volt benne víz, úgyhogy egyből nyilván az, inkább azzal töltöttük a délötöt.
3: Csobbant a rockern.
2: Az, így van. Ment a matrózpicsás, és hát onnantól kezdve igazából egy ilyen klasszikus koncert volt a hely, aztán ilyen 150-200 fős volt, az úgy meg is telt teljesen. Csak mi játszottunk aznap, tehát az egy sima koncert volt.
3: Semmi vendégbanda, vagy valami helyi?
2: Nem volt.
3: Tényleg?
2: Poén lett volna, de most sem volt. És szempontból ilyen szabad viszont jó, mert akkor nem kell másokat kerülgetni.
3: Ilyen
2: bunkó vagyok. Az egy, hogy nincs senki, csak mi. Elég egymást kerülgetem, vagy még egy másik zenekart is.
3: Ha mondjuk hosszan, alapban is hosszan műsorotok, szóval elég vagytok te is.
2: Sokan is vagyunk ott. Mindenki márászkodik össze-vissza. Egymás útjában vagyunk. Úgyhogy, de nagyon jó sikerült a koncert, tényleg.
1: Azt mondja Taci, hogy hosszú a műsorotok, ez mit jelent? Mennyi időt játszottatok?
2: Amikor ez relatív, mert szerintem most talán játszottunk egy 80 percet. Nem emlékszem, 70-80 percet. Mondjuk van olyan műsor, amikor tényleg játszottunk, vagy több mint két órát. Volt már olyan, az hosszú.
3: Ez egy Grindcore fesztivál. Az egy Grindcore fesztivál 50 zenekarral.
2: Igen. Szünetekkel együtt.
3: Ja.
2: És úgyhogy hát
3: hát akkor 80 perc, akkor az ilyen átlag.
2: Átlag, igen, így van.
1: És milyen volt a közönség reakciója? Ismertek titeket, vagy ez egy olyan metal klub volt, vagy nem is tudom, most az előbb ezt nem nevesítetted, de hogy ez egy olyan metal klub volt, ahol akkora metal rajongók vannak, hogy igazából bárki bejön és metal zenét játszik, azt imádják, vagy azért volt olyan, aki ismert esetleg?
2: Ez ilyen is volt, mert én szerintem azt láttam, tehát egyrészt teljesen megtelt a helyszín. Ott az emberekben, ott kicsit máshogy a lelkesedés, hogy mondjuk szerintem Európában, nem tudom, itt ezzel úgymond baj lenne, de ott szerintem ott minden koncert elmennek az emberek, ott minden hely meg szokott elni azért. Nagyon jó.
3: Példaértékű.
2: Igen, így van. A szöveget, így a saját nyelvükön, mert úgy saját tudással, így tudták, azt, csomóan tudták a szöveget, azt figyeltem ott.
3: Tényleg?
2: Ott úgy hápogtak valamit. Azt kellett volna felvenni igazából, nem pedig a üzenélésünket.
3: A Tamás szövegei még magyarban is azért nehezek. Azért persze. Olyan szófordulatok vannak, olyan rímek vannak, nem hogy még
2: igen.
3: Egy...
2: De például külföldinek... tudta, hogy Zoltán nevemet mondtam, hogy ez honnan tudja az én nevet? Néha én sem tudom, hogy igen. Nem, hogy még más a földgolyó más.
3: Ja.
2: Úgyhogy voltak ilyen vicces dolgok.
1: Na, várj. Jól értem tehát, hogy volt, aki annyira képbe volt veletek, hogy még azt is tudta, hogy téged gitárost
2: meg a többieket, így van, a többieket, persze, mondom. A mai világban, hogy ezt szival követi, az kicsit ritkasabb, mert régen, akkor még jó a fiatalabbak voltunk, nem mondom, hogy fiatalabbak, hanem most azok vagyunk, csak még ennél is fiatalabbak voltunk. Akkor azért mi is, tudjuk, nem volt még Facebook semmilyen, akkor azért fejből tudtad, melyik zenekar tagját, hogy hívták, voltakat, de valószínűleg most is te biztos.
1: Jó, a Taci biztos.
2: Tehát az nem kérdés.
3: Én megmaradt.
2: Igen, de amiket akkor tudtam, az mai nap ugyanúgy tudom, mai napig.
3: Hát tudod, tényleg akkor, hogy benn marad, vagy amit belőlegzősz, az benn

0: az
1: még teljesen az megmarad, igen, jobban megmarad, mint a szorzótábla.
0: Abszolút.
1: Hát ne viccelj. Úgyhogy szerintem ilyen szinten megy, hogy ezeket emberek tudják. Meg tényleg abszolút lelkesek voltak, nagyon vették alapot.
2: Ez tényleg.
1: Egyébként nem azt mondom, hogy meglepetésként ért, mert erről már így olvashat az ember, olvastuk előtte is, meg itt tud a vele, hogy Brazília, Dél-Amerikában ott a metázait, azt nagyon komálják az emberek ott. Ott az igazi kattantak.
0: Hát nézzetek már a YouTube videót, még a gitár riffeket is éneklik a közönséget.
2: Hú, nekem egyetlen egy ilyen videó van most így előttem, tudjátok, az Iron Maidennek a Rioi koncertjében.
0: Igen,
2: annak, hát az olyan élmény lehetett. Fú, ez nagyon...
1: Ami annál picit szerényebben játszottunk azért, de itt is, jó.
0: Ami késik, nem múlik, Zoli.
2: Igen. És volt a koncert után így, ott maradtatok, és volt lehetőségetek vegyülni a helyiekkel?
1: Hát persze, igazából úgy pakolás közben is, meg tehát nem dobtak ki mindenkit azonnal, sőt, tehát nem az, hogy még elmész, annó vig van, véges, akkor...
0: Kapuzára, haza.
1: Tehát így ez volt konkrétan. Lámpa felkaps.
0: Jó, jó.
1: Igen, Marika néni már takarít.
0: De siki seprűvel, azaz minket. Még a lókerek.
1: Igen, mert minket, hogy menjetek mindent. De sajnos mai napig is.
0: Zsörtként iszom.
1: Igen, mai napig is így van, azért főleg kisebb. Tehát például a Belváros Insanat nevű hely, amúgy tök jót játszani, de végül a koncertnek van ebben félelőt összepakolni, és a irgalmatlan sáska hat bejön, nem tudom, angol.
0: De még benneteket is?
1: Mindenkit. De az, mert már pakolják fel a asztalt, rajta a pendrive zene, és akkor az ilyen 18 alatti ember, és itt a sás úgy jönnek.
0: Közönségcsere van akkor.
1: Szó szerint az, de kipakolni is alig tudsz. Tehát vagy úgy tudsz, hogy szokták mondani. Tehát így, hát úgy erővel kipakolsz.
0: Ja, határozottan mész.
1: Így van, határozottan kipakolni.
0: Akkor tényleg jó, nem a nagy marsalok vannak még. Azok
1: Igen, az ember lábára esik. Igen, vagy hátul rajta. Úgyhogy itt szerencsére nem ez volt, itt még az. Itt maradtak az
2: emberek. Zajlott a buli utána.
1: Persze.
2: Is.
1: Meg innen az utcán is rengetegen voltak. Ott volt valami, mehetünk egy a koncert helyszín, mert egy másik kocsma egybeépülve. Ott éppen valami meccs ment egyébként. Hát a Brazília, ami egy meccs ott azért az egy elég komolyabb nemzeti ünnep, mint itt, pedig igen. Itt is az elég az. De ott aztán meg végképp. Szóval ott irgalmatlanul sok ember volt tényleg, de úgy, ha mondod, igaz, annak is 10 méterre kellett csak átverekedni magunkat, valamennyi cuccait vittünk, de hát nem volt probléma, mert úgy simán meg felvettük azt a ritmus is, hogy beálltunk kicsit szurkolni, mi is ott a gitárokkal a kezünkbe.
0: Aklimatizálódtatok, hogy
1: várjátok. Így van.
2: Igen. Jó, azt és jelent. Akkor, tehát meddig tartott a buli? Hajnalig ott voltatok? Hajnalig buliztatok a brazilokkal, vagy
1: bizonyos tagok, igen. Én már ilyen vén vagyok, sotrogány, inkább felment és aludtam, mert kicsit fáradt meg így. Elég mód maradtam volna, úgyis elkezdek így bebóbiskolni, és ott egyszer csak arcra esek, mert alszok, úgyhogy inkább mondom, felmen is aludtunk.
2: Hány órája nem aludtatok itt ezen a ponton már?
1: Hát várj, nehéz kiszámolni, mert Brazília az mínusz 5 óra, de
2: 13 órát egyszer utaztatok meg, még kettőt, igen. De már előtte is fenn voltatok, tehát azért már több mint 24 órája.
1: Mínusz 1 óra eltérés, ráadásul, bocsánat, plusz 1 óra, és akkor mínusz 5, tehát akkor az...
0: Na, ki a matematikus?
2: Igen. Na, én nem.
1: Minden, szóval nehéz azt kiszámolni, ezt most igen. Én kellene gondolni. Úgyhogy mondjuk azt, hogy 24 órája biztos nem aludtunk.
2: Aha,
1: az biztos, az legalább megbocsátható,
2: hogy elment aludni, bár egyszer van az ember Brazíliában is, egyszer koncertezik, azért ilyenkor...
1: Tehát azért nem volt az, egyből rohantunk utána nyilván a kis ágyikonkba, azért szép nyugodtan.
3: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És akkor azok, akik ott maradtak, mit mondtak másnap, mit meséltek, hogy milyen volt a helyiekkel ott partizni egyet?
2: Úgymond nagy paradás nem volt, inkább csak dumáltagadtak szerintem úgy. Tehát ugye részletekről nem számoltak be.
1: Aha.
2: Kokaincsíkokról nem tudunk. De aki tudja, milyen dolgokról. Nem, ilyenek biztosan voltak. De ezt is egyébként, tehát ezt írták, hogy azért ez is elég szigorúan nézik azért. Nem, mint hogyha nálunk bárki is ilyennel élne.
1: És volt lehetőségetek esetleg helyi zenészekkel találkozni ott, vagy így abszolút tényleg annyi volt, hogy azt mondod, hogy fellépő nem volt más, de hogy nem is voltak zenészek ott?
2: Szerintünk lehet, hogy nagy számok törvény alapján biztos volt a közönségben, akik nem csak nézők egyben, hanem ők is zenélnek. Volt ott valami fiatal lányka, aki valami gitáros az Instagramot, nem tudott, mondták ott a gitárosok Kriszú, vagy a Tamás, hogy hú, neki van valami Instagram csatornája, vagy ilyen feloldásokat szokott. Mondom, wow, én ilyeneket senkit nem szóval követek. Úgyhogy tehát lehet, hogy volt itt egy ilyen Brazíliában ismert valaki.
1: Aha.
2: Úgyhogy ilyenek azért előfordulhatnak.
1: És akkor várjál, mert ez São Paulo volt.
2: Így van.
1: De ugye utána, másnap már rögtön mentetek is tovább Campo de Maiorba,
2: vagy pedig... Előtt indultunk valahogy.
1: Uh-huh. Igen. Kialudtátok magatokat,
2: igen,
1: először
2: amúgy,
1: is?
2: Igen, persze, igen, az jó volt azért, az kellett. Azért nem kellett senki cseringatni, én szerintem aznap este. Úgyhogy, hát igen, utána egy busszal mentünk tovább.
1: Ilyen, külön busszal, vagy?
2: Egy kis busszal, igen, transporter.
1: Ilyen transporter. 6,5 órát, majdnem
2: hetet,
1: gondolom.
2: Igen, de egyen ultrakényelmes volt. Tehát itt mi soha élve nem sikerült még semmi zenekaron bérelni ilyet, mint amit fel ott mentünk. Itt ott egy kis klasszikus vivaró, meg nem tudom, miket kapsz, így 12 órát utazol le benne, ami utána még fáradtabb, mint hogy indulsz, duplán. Tehát tényleg nagyon egy kényelmes busszal mentünk. Hát meg azért többször is megálltunk. Megetettek, megitattak minket, azért elég szépen az... Tehát kicsit gasztrotúra is volt, azt beszéltük, tehát éhesek sose voltunk.
3: És ez már fesztivál volt, ugye, ahol mentetek
2: fel? Így van, pontosan Campo do Maio, ott egy CDM nevű metal fesztivál, nehéz kitalálni, Campo do Maio metal
3: fesztivál.
2: Tehát úgy kigondolta volna. Úgyhogy...
1: Jó, most miért Gerjeni Dunarok motoros találkozó? Ott se gondolkodták.
2: Dr. M.
1: Na igen,
2: ott,
1: szóval. Na,
2: ott viszont voltak azért brazil zenekarok. Volt jó is, meg kicsit ilyen, nem annyira is, de...
1: Ez mekkora fesztivál egyébként? Hogy képzeljük el? Így Magyarországon
2: próbál most belőni.
1: Tudjuk valamihez viszonyítani? Mondjuk volt a Rock
2: Marathon. Szerintem
1: ilyen
2: Lowland fesztivál méretű.
1: Milyen?
3: Hódmezővásárhelyi metal fesztivál.
2: Szerintem akkora mérettel rendelkezik az.
1: Jó, én nem vagyok jártas ebbe, az mekkora, akkor Taci, légy szíves, valahogy így lőd.
3: Kevesebben jártak, mint a Rock Marathonra. Lelkes Underground-nak mondanám, mit tudom, ilyen 8000. Hajkább 6.
1: Jó,
3: nem tudom, annyian megfordulhatnak.
2: Szerintem az...
3: Most lehet, hogy már voltak annyian. Vagy csak
2: az egyszerre nem tudom, 6000-en nem
3: hinom. Nem, mert hogy leosztva. Leosztva.
2: Igen.
1: Hát jó, hát azért az már egy elég.
3: Akkor legyen napi. Ja, akkor napi, mit tudom, egy dürerkedik klub szinten.
2: Aha, körülbelül annyi. Igen, itt is azért. De itt is ugyanúgy vették alapot. Igaz, érdekes volna a fesztivál, ugye ez a Campo do Maio városban volt, de egyébként nem itt volt a szállásunk, hanem mellette volt egy másik városban.
3: Még cifrább nevű?
2: Aminek most nem fontos tudom mondani a nevét. Itt a képek össze lehet meg tudom találni. Most igazából kicsit a lényegtel is annak a neve. De először oda elmentünk, ugye a szállásra, és akkor onnan mentünk át a fesztiválra. Maga a fesztivál az ilyen olyan kerítéssel volt körbekerítve, amit amúgy nem is ott tudsz átmászni, tehát nem csak egy ilyen tessék-látség kerítés volt, hanem hogy kicsit azt érezted, hogy eddig vagy, és utána te nem mész ki. Tehát ott emlékező fegyveres őrök voltak ott a kívül. Egyébként ez a város...
3: Ott jó volt a közbiztonság.
2: Ezt a várost rákerestem, ez egy tök biztonságos része van Brazilnak. Ez Minas Gerais nevű megyében van, vagy tartomány.
3: Megnyílt a portugálról, köszönjük, uraim.
2: Igen. És ez ott a brazil kávétermesztő vidék, ez a kávétermesztő vidék. Mi hoztunk az a kávét, de nagy része a reptérről, melyikén sehol nem találtunk eladó kávét, úgyhogy akkor tasakba veszem a szemes kávét. De úgyhogy egyiket ez Brazilnak tényleg egyik legbiztonságosabb része ez konkrétan. Úgyhogy az...
3: Akkor São Paulo után meg volt a biztonságos telepünk.
2: Igen, és tényleg a São Paulo ott is viszonylag normális részen voltunk, tehát úgyhogy ilyen szempontból is úgy mondjam, szerencsénk volt.
3: És akkor ti a fesztivál második napján játszottatok?
2: Igen. Vagy a Igen, tehát szombati nap játszott.
3: Ja. Van, így van. Majd néztem, két napos volt ez, ugye?
2: Igen.
3: Azért nem voltak ott rossz headliner zenekarok.
2: Persze, igen, így van.
3: Tehát Master, meg az Ertül, meg a talán Rage is fellépett a német power metal banda.
2: Ő, vagy talán azt hiszem, ők mondták le. Nem tudták eljönni, aha. Nem tudom már mi miatt.
3: Akkor végül
2: tudták, és azt hiszem a helyükbe léptünk, tehát amikor felfele buksz.
3: Ja, ti lettetek a headliner akkor.
2: Igen, tehát headlinerre buktuk fel magunkat, mondom, soha rosszabb, ott a munkahelyen jár rosszabb.
3: Ja.
2: Akkor fölfele buksz.
1: Igen. Jó, hát ismerjük ezt a felfelé bukást. Igen. Magyarországon is ez így gyakran van. Csak más területeken. Igen. Jó, de egyébként akkor, tehát akkor ez a fellépés maga, ez milyen élmény volt itt számotokra?
2: Abszolút jó volt. Enkor kicsit, így már úgy van, hogy enkor ott vagy, meg elkezded a szokásos rutinokat összepakolni, akkor tulajdonképpen egy bármelyik fesztivál a világból kicsit, már onnantól ez olyan. Abszolút segítőkészek voltak ott is, tényleg nagyon nem voltak olyan.
3: Fogadtatás, catering, minden meg volt, amit kaptatok? Vagy?
2: Ja, persze, igen. Ja, így van, volt mindenhol minden. De igazából úgyis úgy tele etettek minket.
3: Ja, mert már nem volt már.
2: Igen, nem is az van a kaja, se van a baj, mert így nem éheztünk egy pillanatig se. Még örültünk, hogy végre éhesek, az érzéshez.
3: Itt a nagyon már, most nem ízlett.
1: Egy
3: élmény.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett vendégem, Borbéné Tötösi Ágnes, Nagydorog polgármestere. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatóságot!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél ezen a korai órán. Bikini lesz a sztár fellépő hétvégén a Nagydorogi falu napon. Hát ekkora nagy retro bulit idehozni, jó lesz!
2: Hát bízunk benne, igen, hogy jól sikerül. És akkor pár szót szólnék is a rendezvényről. Pénteken este startolunk, két napos lesz, és 18 órakor várjuk a családokat, a sok-sok gyermeket, hiszen a Kalapjakab műsora fogja kezdeni a rendezvényt, és 19 óra 30-kor a Dreams zenekar fellépése követi, és 21 órától a Delta együttest várjuk. Ő már visszatérő vendégünk, hiszen már másodszor fog koncertet adni a településen.
1: Ezek szerint bejött a Deltának a felhozatala, illetve igen, amit hoznak,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, nagyon megmozgatja a fiatalokat és idősebbeket is, és elég nagy követőtábora van. Igen. Mi is meglepődtünk, de nagy-nagy szeretettel fogadjuk őket. 22 óra 30-kor pedig DJ Banyász fogja zárni az első estét. Majd szombaton labdarúgó tornára kerülne sorra a sportpályán. Vele párhuzamban elindul a főzőverseny 9 órától az általános iskolának az épületébe, a volt Széchenyi kastélyba lesz megrendezve a falunapi rendezvényünk. 14 órától katonai akadálypályát állítanak fel, és itt az erőnlétben próbálhatják ki egyes személyek, akik vállalják ezeknek az akadályoknak a megugrását és próbatételét, úgyhogy remélem, hogy ez is egy érdekes program lesz, mi is kíváncsian várjuk. Majd 16 óra 30-kor a színpadi programok kezdődnek, a Szivárvány óvisai lépnek fel, a Nagydorogi Buzavirág Néptánc Egyesületünk minden rendezvényünkön szerepel, emeli a rendezvények színvonalát, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy működik nálunk ez az egyesület, hiszen a régi hagyományok felevelenítése nagyon fontos a településnek.
1: Ők többször jártak ugye külföldön,
2: igen,
1: is már,
2: igen,
1: és többször Spanyolországban szinte hazajárnak fellépni, igen. Mindig visszahívják őket, mert nagy sikerük van, és itt is jártak többször a stúdióban, és tényleg amikor ezekben a díszes, tehát ők mindig népviseletben jönnek, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ezt a hagyományt őrizzék. Igen, többször volt, hogy a népviseletet is így kiterítettük itt az összes szoknyát, és végignéztük, és valóban mindig élmény velük beszélgetni, meg hát látni őket táncolni.
2: Igen, Ikeri Bolya vezeti egyébként az egyesületet. Köszönöm is a munkájukat. Majd a modern tánccsoport fellépését láthatjuk, és Balog Dávid nagydorogi, nagyon ifjú tehetségharmonikás fog fellépni.
1: Igen, hát itt a helyi fellépők, igen, akkor kiveszik a részüket, és azért egy ekkora település szerintem nagyon büszke lehet. Hány fős most Nagydorog?
2: 2600.
1: Tehát büszke lehet arra, hogy nem csak televíziója van, bocsánat, ezt mindig megjegyzem,
2: igen,
1: hanem nagyon sok olyan helyi szervezet, tényleg több olyan helyi szervezet, amely akár egy produkciót színpadra tud tenni, embereket, felnőtteket, gyerekeket foglalkoztat.
2: 17 órakor párhuzamban habparti lesz a gyermekeknek, aztán 17 óra 30-kor a TLG akusztik műsorát látjuk, 18 óra 30-kor a Blues Travel Band koncertezik, és 20 órától pedig a Bikini koncertre kerül sor.
1: Igen.
2: Majd az estet a bállal zárjuk, a Forte zenekar fog nekünk zenélni, húzza a talpalávalót. Hát igyekeztünk azért minél választékosabb, színesebb programokat összeállítani. De itt a rendezvény alatt a hajfonástól, az arcfestésig, a ugrálóváraktól kezdve Vidám Park fog működni, tehát sok-sok lehetőség lesz, mindenkit hívok, és szeretettel várunk, hogy látogassanak el Nagydorogra. Ugye nem csak a helybéli lakosokat szólítjuk meg, és családokat, hanem a vidékieket is nagy-nagy szeretettel fogadjuk.
1: Így van, tehát ezen a hétvégén pénteken és szombaton lesz a nagy dorogi falunap két napon keresztül, és én azt gondolom, hogy a szombatesti bikini koncert az nagyon hívogató, ahol máshol, tehát más település, amikor nincs rendezvény nyáron, egyébként tényleg gyakran előfordul, hogy más településekről is szívesen elmennek egy-egy ilyen nagy élő koncertre. Ami a főzőversenyeteket illeti, van nagy dorognak valami specialitása, hogy milyenkor halászlevet, pörköltet, vagy mit kell főzni, vagy bármit főzhetnek a benevezők?
2: Hát általában pörköltekkel neveznek be a csapatok, egyesületek is, úgyhogy például a református egyház is főzni fog, ott is általában 50-60 főt látnak vendégül, úgyhogy szép nagy számba mozdul meg ilyenkor a település és az egyesületek. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert mind-mind közösségépítő.
1: És a labdarúgó torna, helyiek?
2: Ott általában 7-8, tehát 10 csapatig mennek el a szervezők, többet nem tudnak ugye lefedni, így a délelőtt folyamán, hát maximum 2 óráig tart.
1: Uh-huh. De ott is helyi csapatok.
2: Persze,
1: neveznek.
2: Természetesen helyi és vidékiek
1: is. Úgy értem, hogy helyi, hogy a körzetből is érkeznek nyilván. Igen. Jó, oké. Tehát kétnapos nagydorogi falunap, kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel várnak, a programok természetesen ingyenesek, és ha már polgármester asszonyt meginvitáltuk a programokkal kapcsolatban, akkor talán még két programra ránézhetünk, a nyári táborotokra és a szüreti fesztiválotokra, a szüreti napra, amely a térségben mindig az első.
2: Igen.
1: Na kezdjük, mert ugye augusztus végén lesz, igen, nem szeptemberben, de kezdjük akkor a táborral.
2: Először augusztus 8-át szeretném megemlíteni, hiszen van nekünk egy olyan rendezvényünk, amit tavaly hívtunk életre, hogy Kastélyparki nyári esték. Egy nagyon hangulatos, 20 órakor kezdődik általában a műsor, felállítottuk a nagy színpadot, és várjuk nagy-nagy szeretettel a környező településekről is a vendégeket. Például most júniusban volt a Straub Dezső lépett fel, most pedig a Dívák fognak augusztus 8-án. Ugye Ladinek, Judit, Détár Enikő, Fésüs Nelli, belőlük áll ez a formáció, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Augusztus 8-án és a helyszínen is lehet jegyet vásárolni. 2000 forint, tehát nem nagy összegről van szó.
1: Ez a Széchenyi kastély?
2: Ez a Széchenyi kastély.
1: Igen, hát nagyon sok településnek van itt a vételkörzetünkben nagyon szép kúriája vagy kastélya, és ezeknek tényleg általában vagy a parkjában, ahol mondjuk nagy fák vannak, vagy szép, kellemes, árnyékos, nagyon kellemes estéket lehet összehozni, ez egy nagyon jó ötlet.
2: Igen. Hát a belépő mellé egy fröccsöt, egy üdítőt, egy ásványvizet kínálunk, és pár szempogácsát, úgyhogy a jegy mellé még egy kis szuvenír vendéglátásba is részesülnek a vendégei.
1: A kastélynak egyébként most mi a funkciója?
2: Iskola.
1: Ja, iskola az működik. Iskola.
2: Igen. Uh-huh. Igen. De az önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy az udvarban lévő fákat, parkokat karban tartsa, úgyhogy igen, nagyon büszkék vagyunk, hogy most a település központjában.
1: Igen, most gyorsan rá is kerestem, az 1800-as évek elején épült, hogyha jól látom. Igen. És nyilván egy nagyon fontos örökség a településnek.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Tehát augusztus 8-án kastélyparki nyári este.
2: Igen.
1: Nagy Dorogon.
2: Említetted a táborunkat, az idei évben először augusztus 3-ától 7-ig a Nagydorogi Önkormányzat és a Paksi Szociális Központ összefogásából nyári táboroztatást végzünk. 70 gyermek jelentkezett, hát konkrétan 11 felelős felvigyázó van, pedagógusok is természetesen, és különböző napokon pedig még pluszba olyan 10 fő, aki segít nekünk. Nem volt még az önkormányzatnak nyári tábora, de úgy gondoltuk, hogy segítünk ennyit a családoknak és a gyermekek nagy-nagy örömére rendezünk egy ilyen tábort. Színes programjaink lesznek, kirándulni megyünk Pörbölybe, aztán kis dottó vonattal megyünk át Rácegresre, ott megnézzük a régi iskolát, a Petőfi házat szeretnénk meglátogatni. Egyes gyermekeegyüttes jön a táborba, kézműveskedés lesz, természetesen a sport sem maradhat el, a torna, és sok-sok színes programmal kedveskedünk a gyermekeknek. Erre nagyon büszkék vagyunk, remélem, hogy sikerül balesetmentesen megúszni a tábort, és senki nem fog megsérülni, és akkor hagyományt tudunk teremteni ennek a remek kezdeményezésnek. Majd augusztus 29-én lesz a szüreti napunk, a járásban úgy tudom, hogy Nagy Dorog fogja a rendezvénysorozatot elindítani, és 4-5 tánccsoportot hívtunk meg. Szeretnénk egy gyönyörű színes felvonulásba bemutatni a régi települési hagyományos öltözéket, és hát utána pedig a fellépések sem maradnak el. Gyönyörködhetünk a néptánccsoportok előadásába, színes programjaink lesznek, arra is várunk mindenkit szeretettel.
1: Nagyon jó, köszönöm, hogy elmondtad a legközelebbi programokat, tehát ezen a hétvégén falunap, pénteken és szombaton, augusztus 8-án kastélyparki nyári este, a kastélyparkban augusztus 29-én pedig szüreti nap. Egyébként pedig ahhoz, hogy jó rendezvényeket tudjon összetenni egy település, mindig kell a jó háttér. Nagy Dorogon azért az elmúlt fél évben lehetett hallani beruházásokról, pályázati döntésekről. Mi újság ezen a területen?
2: Hát úgy összefoglaltam most először is, amik folyamatban vannak, és elnyert pályázatok. A versenyképes járások program második fordulójában járdát építettünk a Vasvári utcába, ami elkészült. Ugyanakkor a pályázat második része az a sportcsarnokunk klubhelyiségének, mosdó helyiségek komplett felújítása. Itt a szaniterektől kezdve a taposó, az oldalcsempétől, a mosdók, minden kicserélésre kerül, megújult. Most vannak az utolsó simítások, tényleg úgy néz ki, hogy a héten ez is átadásra kerül. Ráfért, hiszen még a 70-es években épült, és sok probléma volt, mert nem úgy működtek, ahogy az elvárható lett volna, de most tényleg a pályázatnak köszönhetően megújultunk. Dímo pályázaton az Energiaügyi Minisztérium írta egyébként ki energiamenedzsment rendszerek fejlesztésére, bevezetésére, önkormányzati intézményekbe, ezek okos mérőberendezések. Nyertünk el pályázatot 108 millió forint értékbe, a beszerzés folyik, úgyhogy évvégéig ez valószínű, hogy megvalósításra kerül. Top Plus pályázaton aktív turizmus fejlesztésére, kajakkenuval a Siósárét víziúton, kék hullám vízitúra útvonal kialakítására kerül sor. Itt 6 település konzorciumban nyerte el ezt a pályázatot 427 millió forint értékben. Mindjárt felsorolnám, akkor Tolna, Némedi, Kajdacs, Nagy Dorog, Sióagád, a Szekszárdi Kajakkenu Egyesület, és Kesejüstnél lenne az utolsó megállópont. Itt nem csak kiszállópontok megépítésére kerül sor, hanem turisztikai megállópontokat is fogunk építeni. Nagy Dorogon például egy 90 négyzetméteres épület felhúzására kerül sor, amelyhez eszközbeszerzés is társul. Például mi fükaszákat, kis traktort tudtunk mellé pályázni. Játszóeszközök beszerzésére kerül sor, mert egy játszótér mellé kerül megépítésre az épület. Úgyhogy ez egy nagyon komplex pályázat, nagyon örültünk a lehetőségnek, és nyertük is. Egyébként közbeszerzés alatt van a pályázat. Magyar falu pályázaton közvilágítás korszerűsítésére nyertünk el 45 millió forintot, szintén beszerzés alatt van. Top plusz pályázaton táboroztatásra nyertünk el humán erőforrás fejlesztésére 3 millió forintot. Ez a jövő évi táboroztatásunkat szeretnénk belőle megvalósítani. Aztán líder pályázaton 200 darab széket tudunk vásárolni. Hát ez a rendezvényeink színvonalasabb átételét is szolgálja, és a bikini koncert finanszírozásának egy részét tudtuk ebből a mostani falunapunkon majd megvalósítani. Ezek azok a pályázatok, amelyeket nem önerőből valósítunk meg, és akkor most rátérnék itt az önerős beruházásainkról. Például a rendőrséget újítjuk fel, itt külső homlokzat a udvar felől teljesen megújul, új vakolatot kap az épület, a belső térben pedig a folyosónál levertük a sajnos vizes vakolatot, és szellőző vakolattal látjuk el, és tisztasági festést fog kapni az épület, úgyhogy ez is azt szolgálja, hogy méltó körülmények között dolgozzanak a rendőrjeink. Aztán főzőkonyhánk étkezői teljes felújításon esik át. Itt a taposó lapoktól, a kiadó pulton keresztül, a festésen, a radiátorokon teljesen megújulunk, két új klíma is beszerelésre kerül. Járdaszakaszokat újítottunk fel, parkolókat javítottunk fel, most ezek folynak, és a piacunk bővítésére kerül sor, mert már úgy néz ki, hogy kinőttük, és szombatonként a környező településekről is nagyon nagy létszámban látogatják a piacot, és szükség van arra, hogy bővítsük az udvarrészt. Úgyhogy ezt jövő héten kezdjük el. És Virágos Magyarország pályázatra neveztünk, igen, a múlt héten voltak megtekinteni az virágágyásokat, bejárták a települést, remélem, hogy nyerünk valami kis díjat, ha nem is az első háromba kerülünk be, de tavaly is külön díjat nyertünk egyébként. Úgyhogy nagyon odafigyelünk arra, hogy a település virágos legyen, és esztetikus, szép és tiszta, ez nagyon fontos, hogy tiszta legyen.
1: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt így összeszedted. Látom egyébként, hogy gyönyörű táblázatokat állítottatok össze, hogy fel tud sorolni azt, hogy mennyi minden történt nagy dologon, illetve történni fog azoknak a pályázatoknak, illetve önerős beruházásoknak köszönhetően, amelyeket összehoztatok. A vizitúra útvonalat is említetted, ugye, a pályázat, mert ugye a Sió kapcsán.
2: Igen, tehát, Sárvíz.
1: Vagy a Sárvíz kapcsán, bocsánat, igen, a Sárvíz kapcsán, tehát azért nagy dolog mellett is halad egy olyan folyamrész tulajdonképpen, ahova érdemes ezekben a dolgokban gondolkodni, akár vizitúra útvonal kapcsán.
2: Hát mindenképpen fontosnak tartottuk, hiszen a mi településünk azért nagyon jó helyen helyezkedik a 63-as főút mellett, van egy kalap és sipka múzeumunk, tehát van mit megmutassunk. Úgyhogy ott itt van a kastélyunk, ott van a víztorony, tehát annyi nevezetességünk van, és szeretnénk ide vonzani a turistákat, ez egy lehetőség, és ezért is szerettük volna itt ezt a turisztikai pályázatot megvalósítani.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek. Arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. A klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, értesült a HVG 360. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatal bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesére és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. A NAV nem erősítette meg az MTI-nek, hogy a felmentések összefüggésben lennének az aranykonvoj ügyjel. A hivatal közlése szerint a két felmentett vezető helyére még nem neveztek ki új személyeket, feladataikat a helyettesítési szabályok szerint látják el, a NAV munkája zavartalanul folytatódik. A NAV emlékeztetett arra, hogy az aranykonvoj ügyben már lefolytattak egy gyors belső vizsgálatot, amely több szabálytalanságot tárt fel, ezért jelenleg egy teljes körű belső vizsgálat zajlik az ügyben, függetlenül a felmentésektől. Elindult a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai menedzsment rendszerének szakmai tanulmányú sorozata, melynek első állomása Tamási volt, adta hírül a KDMFÜ Nonprofit Kft. Kedden. A 7 állomásból álló szakmai tanulmányút első helyszíne Tamási volt, ahol a térség 7 kiemelt településének, Dunaföldvárnak, Kalocsának, Kiskörösnek, Nemesnádudvarnak, Paksnak, Szekszárnak és Tamásinak a képviselői és turisztikai szakemberei találkoztak, hogy megismerjék egymást és Tamási és térségének turisztikai kínálatát, valamint közösen gondolkodjanak a térség turisztikai lehetőségeiről, jövőjéről. A résztvevők a fenntartható turizmus aktuális kihívásairól és lehetőségeiről is beszélgettek, továbbá megismerhették a Dán.pont ökoturisztikai látogatóközpont fenntarthatósági törekvéseit. A tanulmányút sorozat célja, hogy a települések tanuljanak egymástól, új szakmai kapcsolatokat építsenek és közösen erősítsék a Közép-Dunamenti kiemelt térség turisztikai vonzerejét. Hozzátették, a különböző településekre szervezett találkozók kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a térség értékei még jobban összekapcsolódjanak, és a fenntartható turizmus a mindennapi fejlesztések részévé váljon. Szolnoki Péterre emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zeneipart, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A Paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvénysorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnográszti is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Amzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikosz ellen vívnak konferencia legjobb selejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
6: Paksfm.
5: Összeköt.
3: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Benyújtott a parlamenti mandátumáról történő lemondását Szijjártó Péter, egykori külgazdasági és külügyminiszter, aki az áprilisi választások után a Fidesz képviseletében foglalt helyet az országgyűlésben. A lemondást a volt miniszter szerdán jelentette be Facebook oldalán. Szijjártó Péter azzal indokolt a döntését, hogy egy rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. Hozzátette, a BYD az elmúlt 20 év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete, és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. Közölte, a mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőként dolgozik tovább. Megtartotta júliusi testületi ülését tegnap délután Paksváros önkormányzatának képviselő testülete. Az első napi rendi pontban a törvényi szabályozások változásának megfelelően a képviselő testület megszavazta a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásának csökkentésére vonatkozó rendeletet. Heringes Anita, Paks polgármestere az ülés után a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, hogy meg kellett ismételniük az első szavazást a kérdésben.
2: Hét egybehangzó igennel lehet elfogadni ezt a rendeletünket, ennek a rendeletünknek a módosítását, és ugye ilyenkor a képviselőtestület nem arról szavaz, hogy egyetérte a törvényjavaslattal, amely csökkentette a polgármesterek, alpolgármesterek bérét, hanem arról kell szavazunk, hogy a törvénynek megfelelően a rendeletet módosítjuk-e, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. Én erre hívtam fel a képviselőtestület figyelmét, hogy nem a véleményünket kell itt megfogalmaznunk, mert az mindenkinek más ebben a kérdésben, hanem arról kell szavazunk, hogy a rendeletünk megfeleljen Magyarország törvényeinek, erre pedig esküdtettünk, így kötelességünk egy irányba szavazni.
1: Végül a második szavazás már egyhangú végeredményt hozott, így a testület elfogadta a rendelet módosítását, amely mintegy 24%-kal csökkenti a polgármester és az alpolgármesterek fizetését. Heringes Anita elmondta, az ülésen döntöttek még a polgármesteri hivatal szerkezetének átalakításáról is. Ez azt jelenti, hogy létrejön egy új jogi osztály a hivatalban.
2: Ez azt gondoljuk, hogy egy zökkenőmentesebb, hatékonyabb működést fog létrehozni. Jegyzőasszony javaslatára történt meg a hivatal szervezeti átalakítása, most már a döntés meg is született, és akkor a jogászaink a jegyző alatt szépen tudják csinálni a szerződéseinket, szabályzatainkat, és minden olyan jogi feladatot, ami rájuk tartozik.
1: Heringes Anita elmondta, a jogi osztály létrehozásához nem kell bővíteni a hivatal létszámát, így az többletköltséggel sem fog járni az önkormányzat számára. A testület zárt ülésen döntött a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ehhez kapcsolódóan a polgármester elmondta, hogy egy új CT-berendezés beszerzését kezdeményezi a városvezetés, ami az egynapos sebészet működéséhez fog majd kapcsolódni. Heringes Anita hozzátette, az egynapos sebészet újraindításához továbbra is a NEAK döntésére vár az önkormányzat. A testület ülésen meghozott további döntésekről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be. Szolnoki Péter emlékeznek a Paksi Szent István napokon, közölte a Csengély Dénes Kulturális Központ. Ahogy arról korábban a rádiónk is beszámolt, július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes emblematikus tagja. Halála nem csupán a hazai zenei part, hanem családját is mélyen megrázta. A zenész a Paksi Szent István napokra augusztus 19-én a Valahol Amerika Bombon 30 produkcióval érkezett volna. A tragédia kapcsán a Csengély Dénes Kulturális Központ egyeztetett az előadás menedzsmentjével, amiről kedden adott tájékoztatást. A Paksi rendezvény szervezői arra jutottak, hogy a fellépést nem fogják lemondani. A nagyszabású előadás az eredeti tervek szerint valósul meg, így a koncert egy rendkívüli, közös tisztelgés és méltó megemlékezés is lesz Szolnoki Péter munkássága, felejthetetlen hangja és életműve előtt. A többnapos rendezvénysorozaton többek között fellép majd a Neoton Familia, Dániel Fi és a Párnográszt is. A műsorok pontos idejéről egyelőre nem közöltek további információkat a szervezők. Tavaly nyáron az egész országot megrázta a tragédia, eltűntként kerestek egy csecsemőt, akit végül holtan találtak meg Nagydorog határában. A gyilkosságot beismerő nőügyében a Tolna vármegyei főügyészség fegyházbüntetést és további letartóztatást indítványozott. A Tolna vármegyei főügyészség többszörösen minősülő emberülés büntette miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő 25 éves nő ellen. A vád szerint az elkövető 2025. augusztus 20-án délelőtt Nagydorog határában megölte az aznap éppen 2 hetes csecsemőjét. A büntetlen előéletű, a bűnösségét később a nyomozás során beismerő vádlottal szemben a többszörösen minősülő emberülés miatt a főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta a szekszárdi törvényszéknél azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A főügyészség egyben indítványt tett a letartóztatás fenntartására.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 4 gólos győzelemmel kezdte meg ausztriai edzőtáborát a Paksi FC labdarúgó csapata, adta hírül weboldalán az NB1-es klub. Bognár György együttese az izraeli másodosztályban szereplő Hapoel Ramat Gan ellen lépett pályára a Stubenberg Gamzében megrendezett felkészülési mérkőzésen. A zöldfehérek már az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, Haraszti duplájának köszönhetően. A fordulást követően Szalai növelte az előnyt, majd a hajrában a csereként beálló Tóth állította be a 4-0 végeredményt. A paksiaknak ez a találkozó fontos állomás volt a nemzetközi kupaporond előtt, hiszen július 23-án, jövő hét csütörtökön már a görög Panathinaikos ellen vívnak konferencia legjaselejtezőt hazai pályán. A paksi alakulat július 19-én tér majd haza az ausztriai edzőtáborából.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Natalina Ross. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding.
1: Hey, this is Taylor Swift. Ez a rádiójátsza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.